ami főként a nyelvkönyveknél gyakori. A rendelésnél elsődleges szempont a követelményrendszer és a szaktanárok igénye, természetesen a hivatalos jegyzékhez igazodva. A kicsomagolás és leltározás után azok a diákok segítenek a tankönyvek porciózásában és pecsételésében, akik kötelező közösségi szolgálatokat teljesítik. Emellett az osztálytermekbe is eljutatják a megfelelő kiadványokat, hogy a tanév elején mindenki egyszerűen átvehesse és hazavihesse a szükséges könyveket. Békés Csabán idén ősszel jó eséllyel nem csak köszönnek majd egymásnak a szomszédok, hanem le is ülnek egy asztalhoz, beszélgetnek, játszanak, főznek, és talán még azt is megtudják, ki lakik a kapu túloldalán. A Csabai Közösségi Alapítvány ugyanis szomszéd ünnep pályázatot hirdet a város utcáinak, lakóközösségeinek, társasházainak és szomszédságának. A kezdeményezés alapgondolata, hogy egy utca nem csupán házak és kerítések sora, hanem emberek közössége. Sokszor évekig érünk egymás mellett úgy, hogy a szomszéd nevét sem tudjuk, miközben a kutyáját már régen ismerjük. A program célja, hogy a békés csabaiak közös élmények révén jobban megismerjék egymást, és erősödjön a helyhez való kötődésük. A Csabai Közösségi Alapítvány 2023 óta támogat helyi ügyeket, magánszemélyek és vállalkozások adományaiból. Korábban a Mindenkinek, aki csabai pályázat 5 közösségi programot segített, majd a Csabai Fiatalnak lenni jó felhívás 3 ifjúsági kezdeményezést tett lehető. Most a szomszédságok kerültek sorra. A pályázat egyszerű, nem kell hozzá rendezvényszervezői tapasztalat vagy bonyolult ötlet. Lehet szomszédsági délutánt vagy estét tartani, közös játékot, vetélkedőt, kézműves foglalkozást, zenés programot, kertmozit, sportnapot, faültetést vagy virágosítást szervezni, könyv és növénycserét, batyús pikniket vagy közös főzést rendezni. A lényeg, hogy legyen ok kilépni a kapun, és ne csak a kukát vigyék ki az emberek. A szervezők külön különösen örülnek azoknak az ötleteknek, amelyek a helyben élők tudására építenek. Minden utcában van valaki, aki tud zenélni, sütni, barkácsolni, palántázni vagy társasjátékozni, és olyan is akad, aki kiválóan megszervez egy bográcsos délutánt. A közösségek maguk is sok értéket hordoznak. A programokat lehetőség szerint szabadtéren, az adott utca vagy lakóközösség közös tereiben kell megvalósítani. A helyszín eleganciája nem számít, sokkal inkább az, hogy valódi találkozási pont legyen. A támogatás sikeret 150 ezer forint, egy közösség pedig legfeljebb 25 ezer forint vissza nem térítendő támogatást kaphat utófinanszírozással. Ezt eszközbérlésre, kézműves alapanyagokra, játékokra, dekorációra, plakátokra vagy más indokolt költségekre lehet fordítani, ételre és italra viszont nem. A batyús piknik tehát jöhet, de a fogácsát mindenki maga hozza. Tartós eszközök beszerzésére sem használható a keret. Minden résztvevő közösség kap egy Békés Csabai utca 2026 feliratú táblát, amely jelképezi az egymásra figyelést és a jó szomszédi kapcsolatokat. A jelentkezési határidő augusztus 31-e, a támogatott programokat pedig szeptember 4 és december 31 között kell megvalósítani.

0: Békés Csabán államalapításunk ünnepén számos programmal készültek. A város esemény sorozata délelőtt 10 órakor kezdődött a belvárosi katolikus templomban, ahol ünnepi szentmisén emlékeztek Szent István királyra és az új kenyér ünnepére. A szertartáson hangsúlyosan jelent meg a hálaadás és a közösség összetartozásának üzenete. Cank Gábor plébános arról beszélt, hogy az ünnep alkalmat ad a keresztény Magyarországért, a hazáért és a nemzetért való imára. Úgy fogalmazott, a szentmise kezdetén érdemes a lélekbe tekinteni és megbánni a bűnöket, gyarlóságokat, hogy az áldozat és a hálaadás kedves legyen Isten előtt. A plébános kiemelte, hogy Szent István döntései alapvetően határozták meg a magyarság történelmi és szellemi útját. Az államalapító király a keresztény hitre építette az ország jövőjét, ezzel pedig hosszú évszázadokra kijelölte Magyarország helyét Európában. Hozzátette, hogy a kereszténység államvallása tétele és az ország megszilárdítása bizonyítja, milyen erős alapokra épült a magyar államiság, amely már 1000 éve fennáll. A városi ünnepi programok délután 3 órakor folytatódtak a Szent István téren. A rendezvényen zászlófelvonás, kenyérszentelés, valamint kulturális és családi programok várták az érdeklődőket. Sarkodon csütörtökön ökumenikus szentmisével, istentisztelettel kezdődött az augusztus 20-ai városi ünnepség, amelyre ezúttal is megtelt a Szent István téri római katolikus templom. Karsai Károly római katolikus diakónus és Nagy Mónika református lelkész arról beszélt, hogy Szent István öröksége a keresztény haza megteremtése volt, az első magyar király pedig Krisztusban találta meg az államalapítás alapjait. Kiemelték a közösségek szerepét, valamint azt, hogy a díjazottak munkája is hozzájárul a város fejlődéséhez. A vármegyei közgyűlés elnöke ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy Szent István csak nem 40 éves uralkodása alatt Magyarország elismert állammá vált, és hogyha ő nem alapít államot, a magyarság könnyen elveszett volna. Molnár Sándor szerint minden korszaknak szüksége van olyan emberekre és közösségekre, akik a közösség, a város és a nemzet érdekében hozzák meg a fontos döntéseket, és példát mutatnak azzal, hogy a közösség érdekeit a sajátjuk elé helyezik. A szertartás során Karsai Károly és Nagy Mónika megszentelte és megáldotta az új kenyeret, amelyet ezt követően Molnár Sándor szegett meg. Az ünnepség részeként 25 városi kitüntetést adtak át. Dr. Mokán István polgármester nyújtotta át az elismeréseket, miután a képviselőtestület a felterjesztések alapján a közelmúltban döntött a díjazottakról. A sarkodi programok délután és este a vásártéren folytatódtak, ahol számos koncert várta a résztvevőket. Óriási érdeklődés mellett zajlott Békésen a Barta udvarban a megye legnagyobb és az ország egyik legjelentősebb víradása. A madzagfalvi víradáson idén is hatalmas volt a részvétel, csütörtökön délután egyik csak nem 220-an jelentek meg, hogy víradással segítsenek. Az első érkezők között volt egy Békésről elszármazott fiatalember, aki Budapestről utazott haza, hogy ismét részt vegyen a programban. Miután vért adott, tovább indult horvátországi nyaralására. Elmondta, hogy minden évben visszatér, mert fontosnak tartja a madzagfalvi víradás ügyét. Nem ő volt az egyetlen, aki más településről érkezett. Hódmezővásárhelyről, Szegedről, Debrecenből és több más városból is jöttek, sőt volt, aki balatoni nyaralását szakította meg a karitatív esemény kedvéért. Barta István Zoltán, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei alelnöke és a Barter Alapítvány alapítója kiemelte, hogy idén is rendkívül nagy az érdeklődés a kapcsolódó víradás iránt. Hozzátette, hogy bár számos megyei és távolabbi településről érkeznek víradók, sok az 50 feletti résztvevő, aki most ad vért először, mert segíteni szeretne, ezt különösen nagy dolognak nevezte. A szervezők idén is számos ajándékkal készültek, hogy megköszönjék a víradók segítségét. Újdonság, hogy a madzagfalvi víradás 3 napon át tart, pénteken és szombaton is várják azokat, akik víradással szeretnének hozzájárulni a közösséghez. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok.
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Izmos nyelvű költők interaktív estje a megyei könyvtárban. Társkeresős csalással vádolnak két nőt Békés Csabán. Sportautók is, közösségi élmény a csabai rendezvény pajtában. Előrelépés a Gyulai út körtesor forgalmi problémájának megoldásában. Már is mondom a részleteket. A Békés megyei könyvtár péntek este zenés irodalmi programnak adott otthont. Az izmos nyelvű költők estjén a verseny, a zene és közönséggel folytatott párbeszéd egyszerre kapott hangsúlyt. A résztvevőket 4 kortárs alkotó közre működésével egy interaktív, közvetlen hangulatú műsor várta. Juhász Zoltán, a könyvtár igazgatója, elmondta, hogy az irodalmi performance-t korábban a fővárosban is bemutatták. A rendhagyó esten a beszélgetés, a vers felolvasás és a zene egymást kiegészítve jelenik meg. Úgy fogalmazott, fontos, hogy a közönség bevonódjon, kérdezzen, megoszta gondolatait, mert az ilyen programok közelebb viszik az érdeklődőket a szerzőkhöz, az olvasáshoz és magához az irodalomhoz. A rendezvényre 4 kortárs alkotót hívtak meg, köztük Bukovenszky Nagy Esztert, aki elmondta, hogy az izmos nyelvű költők néhány éve egy alkotótáborban ismerkedtek meg, ahol gyorsan megtalálták a közös hangot. Hozzátette, zenés irodalmi estjék célja, hogy bevonják a közönséget, és megmutassák, hogy a kortárs költők elérhetőek, beszélgethetőek, a mai művészet pedig érthető és befogadható. A produkció meghatározó szereplője Makó Ágnes, Tibi Orsolya és Lesító Csaba is. Lesító Csaba úgy fogalmazott, a magyar nyelvet azért tartják izmosnak, mert rendkívül sok lehetőség rejlik benne, amelyből alkotóként építkeznek. Az előadás 4 blokkra tagolódik, mindegyik részben elhangzik egy-egy vers tőlük, ezt egy dal követi, a program pedig egy közösen előadott verssel zárul. A békéscsabai járási ügyészség vádat emelt egy 56 éves érdi és egy 54 éves kecskeméti nő ellen, akik egy társkereső oldalon behálózták a 77 éves békéscsabai férfit, majd egy kitalált vámkezelési történettel 400 000 forint kölcsönt csaltak ki tőle. A pénzt azóta sem fizették vissza. Az ügyészség mindkét büntetett előéletű nő esetében végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozta. A Békés vármegyei főügyészség közleménye szerint a vádemelés alapja az, hogy a nők tettesként egy idős korlátozottan felismerő képes sértett sérelmére követték el a csalást. A vádirat közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabását is indítványozza, valamint azt, hogy a bíróság érdemben bírálja el a sértett polgári jogi igényét és kötelezze a vádlottakat akár megtérítésére. A dokumentum szerint a sértett 2025. októberében ismerkedett meg az idősebbik nővel egy társkereső oldalon, ahol a nő álnevet használt. A telefonbeszélgetések után a férfi meghívta őt Békéscsabára. A nő társával, akit keresztlányaként mutatott be, október 14-én érkezett meg hozzá, és még aznap együtt mentek el egy bevásárlóközpontba. A fiatalabbik nő ott folyamatosan telefonált, és valótlanul azt állította, hogy egy markológép vámkezelése miatt bajban van, mert nincs elég pénze. A másik nő arra kérte a sértettet, hogy adjon kölcsön, különben leveszik a munkagépet a kamionról. Ígéretet tett arra is, hogy a pénzt 2 napon belül visszafizetik, valós szándékuk azonban kizárólag a pénz megszerzésére irányult. A férfi egy automatából 400 000 forintot vett fel, azt táskájába tette, de az idősebbik nő kivette onnan és átadta társának. A sértett ezt nem ellenezte, mert bízott abban, hogy visszakapja a kölcsönt. A nők az éjszakát nála töltötték, majd másnap távoztak. A kár a mai napig nem térült meg.

0: A járművek rajongóit szombaton különleges program várta a Csabai rendezvénypajtában, ahol a családbarát sportautó találkozó kínált látványos verseket, bemutatókat és családi kikapcsolódási lehetőségeket. Pusztai Adrián, a rendezvénypajta marketing és PR ügyintézője elmondta, öröm számukra, hogy a helyszín egyre változatosabb eseményeknek adhat otthont. Úgy fogalmazott, céljuk a különböző érdeklődési köröket szolgáljanak ki, értéket teremtsenek a város számára és színvonalas kikapcsolódást kínáljanak a helyi és környékbeli lakosságnak. A résztvevők több versenyszámban is összemérhették tudásukat. A programban szerepelt two-step battle hangnyomásmérés, benzines és dízel kategóriában, kerékcsereverseny, valamint női és férfi felnik kitartó verseny. Szilágyi Csaba, a rendezvényt szervező Night Driver Club média felelőse kiemelte, ez a közösség második nagy rendezvénye, amelynek egyik legfontosabb célja az autós és motoros társadalom összekovácsolása. Elmondta, hogy a célközönségük a fiataloktól az idősebb korosztályig terjed, és szeretnék, ha minél többen megismernék munkájukat, amelyben a jótékonykodás is hangsúlyos szerepet kap. Úgy fogalmazott, számukra a közösségépítés a legfontosabb, és ez az első alkalom, amikor megpróbálják közelebb hozni egymáshoz a motoros és autós közösségeket. Hozzátette, hogy a találkozó lényege nem a versenyzés, hanem az, hogy bárki bemutathassa járművét márkától és teljesítménytől függetlenül, miközben a résztvevők és látogatók jó hangulatban tölthetik együtt az időt. A családi programok is helyet kaptak, arcfestés, csillámtetoválás, ugrálóvár, valamint egy kisebb kézműves vásár is várta a látogatókat. A kivitelező tájékoztatása szerint zavartalanul és az ütemtervnek megfelelően zajlanak a munkálatok a dobozúti kerékpárút felújításán. A lakosság konstruktívan áll a beruházáshoz, így a jelenlegi állás alapján tartható az október végére kitűzött határidő. Duna Vilmos, a Galéria Invest út és közműépítési ágazati vezető elmondta, a lakosok részéről nem tapasztaltak fennakadást, a felmerülő jelzéseket és kéréseket pedig igyekeznek azonnal kezelni. A munkálatok jelenlegi állásáról úgy fogalmaz, hogy a beruházás során eddig nem merült fel hátráltató tényező, és a jelentős hőség ellenére is mindent megtesznek a folyamatos munkavégzésért. A kivitelező szerint ahhoz október 31-i határidőt tartható, így az ősz végére egy biztonságosabb, megújult kerékpáros szakaszt vehetnek birtokba a biciklisek. Évek óta visszatérő téma a Gyulai út és a Körtesor forgalmas Békéscsabai csomópontjának problémája, ahol időnként jelentős torlódások alakulnak ki. A városban korábban 4 lehetséges megoldást vizsgáltak, és az önkormányzat már döntött is, hogy melyik mellett teszi le a voksát. Varga Tamás alpolgármester, lencsési önkormányzati képviselő ismertette, hogy milyen fejlesztést terveznek, és mikor valósulhat meg a beruházás. A Gyulai út állami, a Körtesor pedig önkormányzati tulajdonban van. A Körtesor, a lencsési lakótelep, a Keleti kertek és a Gyulai út között teremt kapcsolatot, így több ezer Békéscsabait érint, hogy a csomópontnál gyakran torlódás alakul ki. A közelben megnyílt üzletközpont tovább növeli a forgalmi terhelést. A probléma forrása, hogy a Körtesorról egy sávból lehet balra és jobbra kanyarodni, a balra kanyarodók pedig az elsőbségadás miatt sokszor feltartják a jobbra kanyarodókat is. Korábban több megoldási javaslat is született, és egy bizottsági ülésen azt is ismertették, hogy ezek milyen költséggel járnak. A Magyar Közút korábban jelezte, forgalom nem indokolt, mert a Körtesor terhelése jóval kisebb a Gyulai útjénál. A közútkezelő a jármű osztályzó sáv kialakítását támogatta, amely külön balra és jobbra kanyarodó sávot jelentene. Ehhez a Körtesor burkolatának szélesítésére, valamint a közvilágítás és a közműhálózat átalakítására is szükség lehet. A beruházás költségeit az önkormányzatnak kell biztosítania. A Város Üzemeltetési Fejlesztési és Zöld Bizottság ülésén előrelépés történt, lezárták a beszerzési eljárást is, megbízták a legjobb ajánlatot adó békéscsabai mérnöki irodát a sáv szélesítés terveinek elkészítésével. A fejleményt Szarvas Péter polgármester is megosztotta a Facebook oldalán, hangsúlyozva, hogy a cél a csomópont áteresztő képességének javítása és a közlekedés biztonságosabbá tétele.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
2: Magyar óra!
3: Magyar óra!
4: Start Rádió!

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: És még több.
3: Zeneo, a legmenő gitárokat elnyomolni, a személyzatossági előrólványokat átadni szívás kegyenek megalódott a széljából.

0: Nekem nagyon tetszik.
1: Nagyon szeretem.
2: Én mindig a Startrádiót hallgatom, mert a legkirályabb.
3: A világ legjobb rádiója.
4: A világ legjobb hallgatóinak.
3: Startrádió.

0: a változatosság kizárólagos forgalmazója Békés megyében.
1: A Sportrádió. Sportrádió.
2: Ha szemezek vele, akkor az a baj. Ha nem szemezek vele, az a baj. Ha csak 5 percig csinálom, az

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityhó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Kis Zsuzsanna fotóművész lesz, aki a múlt és jelen párbeszédét kutatja a művészet eszközeivel, miközben a jelenkor mozgalmasságát átszövi az elmúlt idők biztonságával és romantikájával. Jogászként dolgozott, azonban követni akarta az álmait, és a fényképezésben találta meg új hivatását és a kiteljesedés lehetőségét. Utazik az időben, s hogy a 70-es évek daljervíz szagú fodrászatában mutatja el meg az elmúlást, vagy a 80-as évek amerikai álmában lovagolja meg az ifjonti hév virágzását, azt előre nem tudni, de annyi biztos, lélekemelő utakat szervez agyunk érzelmi központjába. Beszélgetünk életpályáról, sikerekről, divatról és fenntarthatóságról, de azt is megtudhatják, hogyan lett a művész a Londoni Filmakadémia, a London Film Academy filmrendező mesterszakos hallgatója. Tartsanak velünk!

0: Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat. Mitkó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A mai vendégem jogász, aki a paragrafusok világát elhagyva fotóművész lett. Életének és művészetének középpontjában a fenntarthatóság áll, használt kamerákkal gyakran régi, lejárt filmekre rögzíti képeit, melyeken összefor a múlt hangulata és a jelen történése. Fotózik fesztiválokon, utcán, munkáit rangos magazinok közlik. A kamera a barátja, mely elkísérte Kaliforniába, Portugáliába, Svájcba vagy a Karib-térségbe. Helyek, ahol az emberek a tájat fotózzák, ő viszont az embereket. Az érzelmek, az emberi arcok mögött rejlő titkok és életút, a fiatalság, bohémság, napfény és életöröm jelennek meg Kis Zsuzsanna fotóművész alkotásain, akit köszöntök a stúdióban. Szia Zsuzsi, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket.
2: Szia Gyuri, én köszönöm a meghívást és ezt a szép bemutatkozó szöveget. Nagyon-nagyon jól összefoglaltad.
1: Nagyon kedves vagy, köszönöm. Nemrég zárult le első önálló kiállításod Budapesten a Hybrid Art Space galériában, mely a Rediscovered Wonders, vagyis az újra felfedezett csodák címet viselte. A kiállítás középpontjában a fenntartható divat állt, a legújabb trendeknek megfelelő fast fashion helyett a kamerádon át megmutattad, hogyan lehet új életet lehelni régi, megunt ruhákba, és hogy lehet valaki így igazán trendi. Hogy jött a divat az életedbe? De mindenek előtt mesélj arról, kérlek, hogy lesz egy jogászból fotóművész.
2: Hát igazából én már gyerekkorom óta fotózom, és gyakorlatilag 12 éves koromban kaptam meg az első fényképezőgépemet, és azóta, hát a gimiben nem lehetett kiszedni a kezemből, és igazából az osztálytársaimat fotóztam eleinte, meg a házi állataimat. Nem tudom, nagyon magával ragadott ez a világ, és igazából mindenki számára, minden ismerősöm, barátom számára egyértelmű volt, hogy én vagyok a fotós, és viszont számomra nem volt egyértelmű, hogy az érettségi után is ezt fogom folytatni. Azt gondoltam, hogy ez csak egy ilyen hobbi. Igazából a belvárosi általános iskola és gimnáziumban jártam 12 évig, ahol Békés Csabaiak tudják, hogy azért ez egy nagyon kemény gimnázium, és az összes osztálytársam, az összes évfolyamtársam ment egyetemre. És nem tudom, ez 2009-ben volt, hogy én érettségiztem, és fel sem merült, hogy én mondjuk a MOMÉ-ra jelentkezzek, vagy művészeti egyetemre, úgyhogy a humán tárgyakból voltam jó, irodalomból, történelemből, a nyelvekből, és így jött a jogi egyetem. A pszichológiára is jelentkeztem, az volt egyébként az első hely, amit megjelöltem, oda nem vettek fel, és akkor így lett a jog, a Szegedi Tudományegyetemen kezdtem el.
1: És az nem merült fel, hogy esetleg orvos legyél, hiszen édesanyád orvos, és hát ha már ugye említetted, hogy milyen jó az oktatás a belvárosi gimnáziumban, ugye Lennert József tanár urat is megemlíthetjük, aki biológiából, kémiából, hát meglehetősen erős tudást ad a diákoknak.
2: Ez így van. Nagyon vágytam rá egy időben, még egész kislánykoromban, hogy orvos legyek. Egyébként nagyon szép tudománynak gondolom, és azért meg nagyon szeretek segíteni embereken. Meg alapvetően nagyon érdekelnek az emberek, nagyon szeretek új embereket megismerni, és a fényképezésben is csak az emberek, a portrék, ami engem vonz. És megmondom őszintén, hogy viszont tanulni annyira nem szerettem, és azt gondolom, hogy az orvosi egyetem ez nagyon komoly elköteleződést és szorgalmat igényel. Tehát én ennél mozgékonyabb vagyok, valahogy nem tudok annyira koncentrálni sokáig.
1: Sok fizikát, meg biokémia.
2: Hát igen, nagyon aprólékosan mindent megtanulni. Hát nem, igazából ezt hamar elengedtem.
1: Hogyha egy lakatlan szigetre kerülnél véletlenül, és választanod kellene, hogy egy digitális vagy egy analóg fényképezőgépet viszel magaddal, mondjuk tegyük fel, hogy ezt a problémát, hogy ugye áramtermelés megoldjuk egy generátor segítségével, akkor mit választanál, mivel ugye előszeretetten használod az analóg technikát, ezt azért kérdezem. Viszont a kérdés lehet, hogy azért okafogyott, mert hogy egy lakatlan szigeten nincsenek emberek, és az emberek a te fő témáid a fotóid során. De mit tennél egy ilyen helyzetben?
2: Miért? Lehet, hogy éppen találnék olyan benszülötteket, akik ott élnek elhagyatottan. Nyilván felfedezném a helyet, és annak függvényében átgondolnám, hogy mire is úgymond pazaroljam, mert ugye az analóg fényképezés az elég kötött ilyen szempontból, hogy általában 34 vagy 36 kockányi filmet lehet egyszer elfotózni. Úgyhogy nagyon szeretem egyébként ebből lelassít, és az én szerteágazó koncentrációm is egy picit tud fókuszálni, mert nem mindegy, hogy mit rögzítesz, pont ezért, még a digitális technológiával szinte egy végtelen mennyiségű kattintás áll rendelkezésedre, és utána pedig ülhetsz a gép mellett, és válogathatsz napestig. Úgyhogy átgondoltan fotóznám a számomra érdekes, ha nem embereket, akkor véletlenül állatokat.
1: Igen, tehát mindenképpen akkor élő lényeket.
2: Így van.
1: És magát a digitális technikát, azt mennyire használod? Mert hogy ugye az analóg technika a fotóidnak gyakorlatilag a legtöbb ír, de lehet, hogy az összeset is esetleg ezzel készíted?
2: Nem, azért nem az összeset, ez ma 2023-ban annyira nem megoldható, hogy az összeset azzal készítsem. Egyébként én ugye 91-es vagyok, és én már digitálisan fényképeztem, szóval nekem az első kamerám, amit ilyen 12-13 évesen kaptam, az egy kompakt digitális kamera volt. Szóval én már nem az analógba szocializálódtam, ez nekem felnőtt koromba jött.
1: Ezt tudjuk, és egyébként igen. Nem is azért mondtam, hogy bármiképpen öregbítenék egy ilyen fiatal hölgyet, tehát hogy...
2: Nem vettem magamra egyáltalán, de digitálisan is fényképezek természetesen, hiszen mondom, most már úgymond, tehát azért anyagilag sem annyira egyszerű, illetve a nyersanyag is eléggé kifogyóban van. Ezért is, ahogy említetted a felvezetőben, sok lejárt filmet is használok. Sok negatív filmhez tudtam hozzájutni tavaly. Uh-huh. De hát ezek most már nagyon végesek szerintem, és nem nagyon gyártanak már újat. Erről szívesebben mesélek a későbbiekben, hogy szoktál megoldani, akik az analóg fényképezés szerelmesei, hogy mégis analógra fotózzanak, de ez már nagyon macerás procedúra.
1: Van olyan filmed, amit 45 éves kamerával forgattál. Hogy jött ez a vonzódás az analóg technikához? Hiszen ugye, ahogy említetted is, te már a digitális technikába születtél gyakorlatilag bele. Mikor és hogy éreztél rá az analóg technika szépségére?
2: Úgy kezdődött ez, hogy én 2020-ban beiratkoztam egy OKS képzésre, fotográfus képzésre, és ugye természetesen digitális kamerákkal fotóztunk. Szerettem volna valami egyedibbet alkotni, valahogy olyat, amit más nem csinál esetleg, vagy egy ilyen kísérleti, experimentális történetet létrehozni. És igazából már magam sem tudom, hogy ez leges-legelső az, hogy indult, de talán jártam ott Budapesten ezeket a laboratóriumokat, úgymond, tehát ezeket, ahol lehet kapni analóg készülékeket, a filmeket. És akkor úgy gondoltam, hogy ezt nekem is ki kéne próbálni, és először egy point-and-shoot kamerát vettem, ahova tényleg csak így befűzöd a filmet, és az expozíciós gombot nyomod meg, és gyakorlatilag nincs nagyon rajta beállítás, szóval ez tényleg azoknak való, akik utaztak 70-es, 80-as, 90-es években az amatőr turista kamerák igazából, és ezzel próbálkoztam, és az eredmény, fogalmam sem volt róla, hogy mi fog kisülni ebből, és csodálatos eredmény lett. Emlékszem, egy békéscsabai modellfiút fotóztam Budapesten a Dunaparton, és tényleg vittem a digitális kamerám, és akkor mondtam, hogy kiegészítésként ezt próbáljuk ki, tényleg csak egy ilyen experimentális kísérlet kapcsán, és előhívattam a filmet, és nagyon-nagyon tetszett az, hogy tényleg volt egy ilyen időutazás feelingje, amire valahogy annyira vágyik a ma embere. Ezt magam sem tudom, hogy miért, egyszerűen más, mint amihez most hozzászokott a szemünk.
1: Az ember azt érezné tényleg, hogy így korábbi korokkal kommunikálsz. Tudjuk azt, hogy a jelenbe fotózol, de mégis a 70-es, 80-as és a 90-es évek hangulata jön vissza a képen.
2: Igen, talán az is hozzáad a romantikájához, hogy ezek ugye nem olyan tűvéles képek, szemcsések, kicsit olyanok, mert ugye itt be kell szkennelni, hogy digitálisan láthassuk a képet, a filmet, be kell szkennelni, és ezáltal lesznek rajta óhatatlanul egy kis szöszök, meg porszemek a képen, és nem tudom, ezek egész egyszerűen más, mint amihez most hozzászoktunk tényleg, és egy időutazás.
1: Tehát a negatívot szkenneled be, és utána azzal dolgozol tovább a digitális térben.
2: Igen, én ezt nem csinálom, van, aki otthon csinálja, én inkább elviszem, leadom egy laborba, és úgy van, igen, a negatív filmet először is előhívják különböző folyadékokba, és utána pedig a előhívott negatívot beszkennelik, igen. Ez a digitalizálás.
1: Visszatérve a Hybrid Art Space-es kiállításodra, mi volt a különlegessége, és hogyan készültek a kiállításra a fotók?
2: Ez az egész egy pályázat kapcsán kezdődött, amit a Hybrid Cycle-nál írtam és kaptam meg. És az volt a pályázat lényege, hogy a fenntarthatóságról írjanak a művészek, ami a szívükhöz közel áll abban a témában, és nekem nem volt kérdés, hogy a használt ruhákról fogom írni a pályázatomat, hiszen szintén ez gimis korom óta egy Békés Csabán rengeteg használt üzletbe jártam, járok a mai napig, és tényleg kincseket lehet találni, és azt gondolom, hogy teljesen ebből kifolyólag teljesen felesleges halmozni ezeket a fast fashion által előállított futószalagon termelt ruhaneműket,
1: amik sok esetben sivatagokban kötnek ki, és aztán ott nem tudnak lebomlani gyakorlatilag.
2: Szörnyű ezek a, úgy hívják ezeket a ruhákat, hogy a halott fehér ember ruhái. Akkora szemetet, meg akkora pusztítást végeznek a bolygóval, mert tényleg van a háromnegyed az óceánba köt ki. Nem tudnak mit kezdeni, már az ugandai elnök jelezte is, hogy ő nem kívánja tovább, hogy oda kerüljenek ezek a több tonna mennyiségű ruhák, amit kidobnak az emberek. Szóval ez is volt az indítatás a projektemnek, de az is, hogy az öltözködés számomra nagyon közel álló dolog volt kicsi korom óta, és nyilván ez az önkifejezés egyik eszköze, és hát eleinte anyagi okokból jártam én is turkálókba, és ott meg egész egyszerűen rájön az ember, hogy olyan dolgokat talál, hogy az biztos, hogy nem látja máson viszont, és tényleg nagyon-nagyon színesíti a ruhatárt, mert vannak nagyon ilyen bohém darabok, tényleg nagyon egyedi különleges, és szintén ilyen 80-as évekbeli ruhaneműk. És akkor a projektem, erről írtam meg a pályázatomat, hogy én hogy képzelem, hogy álmodom meg az én kamerámon keresztül ezt a történetmesélést gyakorlatilag. És nagyon tetszett szerencsére a kurátornak, aki ezeket a pályázatokat átnézte. És akkor jeleztek, hogy akkor én lennék az egyik, akit várnak a művész rezidenciában Köveskálon, a Balaton felvidéken. Igen, a Balaton felvidékre le kellett költözni, 3 hétre. És ott kellett megvalósítani ezt a projektet. Festőművészekkel és szobrászművészekkel voltam egy helyen, nagyon-nagyon jó volt a csapat, ők képzőművészeti egyetemet végeztek, tehát számomra ez egy nagyon új világ, ami megnyílt, mert én ugye elvégeztem a jogi egyetemet, és igazából, megmondom őszintén, azelőtt nem is nagyon ismertem képzőművészeket, és hát ittam a szavukat tényleg, amit ott esténként sztorizgattak, meg meséltek, nagyon érdekes volt számomra.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Kis Zsuzsanna fotóművésszel, akitől megtudhatjuk, hogy jutott el a Balatonz rezidencia programjába, hogyan mutatta be a fenntarthatóságot a művészet eszközeivel, és hogy született mindebből az újra felfedezett csodák, vagyis a Rediscovered Wonders című kiállítás.

0: Sportrádió.
1: 2022-ben volt ez a művész rezidencia program, a Balatonsz, és akkor ugye ennek lett a hozománya ez a Hybrid Art Space-ben idén megnyílt kiállításod.
2: Igen, ez egész pontosan úgy volt, hogy én ott megcsináltam a projektemet. Igazából az volt az ötletem, hogy terepszemlét tartok, mert ugye a 3 hét azért hosszú idő, a fotós azért gyorsan dolgozik, nem úgy, mint egy szobrász vagy egy festőművész. Ezért én az első 1-1.5 hetet azzal töltöttem, hogy a környéket körbejártam kocsival, beszélgettem a helyiekkel, hogy hol vannak ezek a lelőhelyek itt a Balaton felvidéken, ahol használt ruhákhoz lehet jutni. Természetesen Veszprémbe is átmentem, meg Tapolcán. Tapolcán találtam egy nagyon jó ilyen bolha piacszerűséget, de ott is a ruhákra vannak elsősorban ráfeküdve, úgymond, tehát a ruhákból van a legtöbb azon a bolha piacon, illetve Devecser a másik hely, amit helyiektől hallottam. Ezek az interneten sincsenek fent, ezek a lelőhelyek. Úgyhogy nagyon örültem. Először én elmentem oda szétnézni, még kamera nélkül, és tudtam, hogy ezeken a helyeken kell megcsinálnom a projektemnek ezt a részét.
1: És amikor felkérsz egy modellt egy fotózásra, akkor ez hogyan történik? Például itt most konkrétan a Balatonsz esetében ez hogyan zajlott?
2: Igen, ez is egy nagyon fontos kérdés, és hozzátartozik a sztorihoz, hogy ahogy említettem, először én elmentem Tapolcára, erre a piacra, hogy szétnézzek, és ott megláttam egy fiút, akire azt gondoltam, és egyébként ez jellemző rám, hogy én tényleg nagyon sokszor így fotózok, hogy meglátok valakit, aki bekattan, hogy valamilyen projektemben nagyon illene, és oda megyek hozzá, ez nekem nem okoz nehézséget, és leszólítom igazából. És ez így volt most is, hogy volt ott egy budapesti fiú, mint kiderült később budapesti, és szóban legyettem vele, elmeséltem a projektem, elmeséltem, hogy én miért vagyok itt, nyilván megkérdeztem, hogy ő hogy hova valósi, és mit csinál ezen az elhagyatott piacon, és kiderült, hogy egyébként már közvetve ismerősök is vagyunk, szóval nagyon vicces volt a sztori, én nagyon hiszek ezekben a sorsszerű találkozásokban nagyon, és abban is, hogyha egy projektnek össze kell állni, akkor valahogy így az égiek is segítenek, hogy megszülessen, és nagyon-nagyon örült a felkérésnek, úgyhogy ő volt az egyik projektem, vagyis bocsánat, szóval ő volt az egyik modellem. Igen, a másik kettő modell pedig modellügynökségtől jött Budapestről. Velük felvettem már korábban a kapcsolatot, még a rezidencia program előtt, hogy lesz ez a történet, és hogy le tudnak-e küldeni modelleket, és én választottam ki a katalógusból, hogy kiket szeretnék, és támogatták is. Szóval az egyik modell az egyik Magyarország egyik legnagyobb modellügynökségétől jött, Ikladi Bálint, aki most már külföldön dolgozik, és a legnagyobb világmárkáknak az arca, illetve aki szintén egy modellügynökségtől jött, az Mészáros Lili. Ők leutaztak Pestről, nagyon aranyosak, lelkesek voltak, és a fiatalember pedig Petrőc Jonatán Gedeon, akit leszólítottam így a turkálás közben gyakorlatilag.
1: És akkor megvoltak ugye a Balatonszon a modelljeid, megtaláltad szerencsésen a ruhákat is. Hol fotóztál?
2: A Tapolcai piacon, ez nekem ez evidens volt, hogy ott is legyenek a képek, ahol tehát a terepszemle során, amit találtam, ezt a három helyet. Veszprémben egy turkáló, de ez egy bolt, tehát egy üzlet. A másik kettő pedig egy piac, a Devecseri és a Tapolcai piac, és ezeken a helyszíneken készültek el a képek, hogy autentikus legyen teljesen, és nagyon fontos még azt is megemlítenem, hogy azt szerettem volna, hogy az ott megtalált ruhák legyenek a modelleken, tehát hogy ne az legyen, hogy ők eljönnek valamilyen nagyon jó ruhába, úgymond, amit ők a saját ruhatárukból felvesznek, vagy éppen erre az alkalomra vegyünk valamit, nem, tehát hogy az volt a lényeg, hogy azt mutassam meg, hogy ott milyen jó pofa dolgokat lehet találni. És tehát emiatt volt ott egy kis idő az elején, amíg úgymond turkáltunk így közösen. Mondtam nekik, hogy ami tetszik, amit úgy gondolnak, hogy szívesen viselnek, mert az szerintem látszik az arcon, hogyha nem érzik komfortosan magukat.
1: És nagyon érdekes, mert magán a végeredményen ez egyáltalán nem is érződik, tehát olyan rendkívül magas minőségű fotók olyan hangulatot árasztanak, hogy senkinek nem jutna eszébe, hogy ezek turkálóból származó ruhák.
2: Hát igen, erre szoktam mondani, hogy jól kell tudni turkálni.
1: Biztos meg jól kell tudni fotózni, tehát nyilván kettőn áll a vásár. És akkor ugye elkészültek a fotók. Hogyan lett ebből végül is Budapesten kiállítás?
2: Úgy lett, hogy leadtam ugye a képeket, tehát hogy ez volt a rezidencia programnak a feltétele, hogy le kell adnom pár képet, amit kiválasztottunk közösen a Hibrid Circle tulajdonába, és ők ezt kiállították már azóta Veszprémben és több helyen, csoportos kiállítás keretében. Ezeket egyébként filmre fotóztam, tehát a Balaton felvidéken csak és kizárólag a filmes kameráimmal fotóztam, pont azért, mert hogy ez megint csak olyan retro téma, úgymond, tehát hogy 80-as évek, nyilván azok a ruhák is használtak, akkor a képek se legyenek sterilek, úgymond. És akkor utána a Hibrid Circle felkért, azt mondták, hogy ez a projekt, ez tetszik nekik annyira, hogy ebből lehetne egy szóló kiállítás a Hibrid Art Space-ben, ami hozzájuk tartozik. És akkor viszont tudtam, hogy ez nem lesz elég az az anyag, amit
1: ugye,
2: ott...
1: Ugye meg pár képet említettél, tehát akkor még készítettél újakat hozzá, vagy pedig már a korábbi portfóliódból válogattál?
2: Nem, hát elkezdtem rögtön gondolkodni, hogy lehetne ebből egy kerek egészet alkotni, és ehhez muszáj volt, hogy újra gondoljam ezt az egész projektet, meg volt is rá azért időm, mert ezt 2022. szeptemberében egyeztettük, úgy ezeket a galériákat előre le kell foglalni. És akkor tudtam, hogy ezt tovább kell gondolni, és akkor majd itt Budapesten is átgondolni, hogy hova lehetne menni fotózni, mit lehetne még beépíteni, milyen elemeket ebbe a fotóesszébe gyakorlatilag.
1: És azok az emberek, akik utána még megjelentek a fotóidon, úgy lettek kiválasztva, hogy megláttad az utcán, szimpatikus volt, és elgondoltál vele valamilyen fotós szituációt, vagy pedig modellügynökséghez fordultál. Például Vilmányi Benet színművész is látható az egyik fotódon, ami az egyik központi képe volt a kiállításodnak.
2: Igen, valóban ő is szerepelt, szerencsére elfogadta a felkérésem. Egyik sem egyébként a kérdésedre válaszolva, egyikőjük sem modellügynökségtől jött innentől kezdve, amikor már Budapesten folytattam az alkotást, hanem vagy korábban ismert fiatalok, akiket már korábban fotóztam, és tudtam, hogy mire számíthatok, meg hogy már begyakoroltuk úgymond a közös munkát, illetve fotóztam, verkképeket fotóztam egy filmforgatáson, ahol Bennett volt a főszereplő, és én csináltam a stábfotókat, és amikor láttam Bennettet játszani, akkor tudtam, hogy nekem őt én iszonyatosan látom ebbe a sorozatba. De ezeket nem nagyon tudom szavakban elmagyarázni, hogy miért. Ez egy érzés, nem tudom, meglátom, és tudom.
1: Tehát egy kattanás.
2: Egy kattanás, igazából.
1: Igen, akkor ez az ember lesz az, akit én be fogok állítani egy bizonyos pozícióba.
2: Igen.
1: Bizonyos öltözékbe.
2: És hogy jól fog passzolni a többihez, igen. És hogy ez így egybe lesz. És hát innentől meg ugye meg kell fűzni az illetőt, hogy meg meg kell kérni. Igen. És akkor egy szünetbe odaléptem hozzá, és azért volt egy kicsit kellemetlen, meg azért kellett hozzá bátorság, mert ugye itt olyan nincs, hogy egyedül vagy az illetővel, szóval ezt így kb. 10 másik ember füle hallatára. Igen. És akkor ugye előállni ezzel a témával, úgyhogy hát itt kicsit azért össze kellett szednem a bátorságom. Nagy vonalban elmondtam a témát, és hogy felkereshetem ezzel, és mondta, hogy természetesen, és akkor megadta az e-mail címét, és nem is akartam tovább zavarni, ugye egy forgatás az egy nagyon szigorú közeg, és minden percre pontosan ki van számolva, úgyhogy elkértem az e-mail címét, és emlékszem, hogy nagyon sokáig nem kerestem még őt föl, mert így még tényleg körvonalazódott bennem ez az egész, és szerencsére amint írtam neki egy e-mailt, akkor már rögtön válaszolt, hogy emlékszik, és nagyon szívesen, és hogy beszéljünk, egyeztessünk telefonon, és akkor így lett ebből aztán közös munka.
0: Hogyan került Kalifornia eszenciája filmkockákra? Hogyan választja ki a művész a modelljeit? Mi kell egy jó fotóhoz? Tervezettség, spontaneitás, vagy netán mindkettő? Hamarosan megtudhatják a fotóművésszel készült interjúnkból.

0: még több.
1: Start Rádió.
2: A személyiségedet ismerve, illetve a pozitív kisugárzásodat látva, nehéz elképzelni, hogy mondjuk valaki egy ilyen felkérésre nemet mondana, de mégis megkérdezem, hogy volt-e olyan, hogy szeretné volna valakit egy fotón megmutatni, és az illető nemet mondott.
3: Eddig még nem.
2: Valahogy éreztem. Sok emberrel kerültél kapcsolatba a munkád során. Amikor ismertebb embereket fotózol, akkor az hogyan történik? Ők keresnek meg téged, vagy pedig neked eszedbe jut mondjuk egy sorozat, amit szívesen megcsinálnál velük. Például az Abstract Melodic Techno zenei formációnak az egyik DJ-jével, Látrányi Luciennel is csináltál több fotósorozatot.
3: Igazából is, ez is van, amikor ők keresnek engem meg, írnak nekem, vagy én keresem fel őket, mind a kettő működik, és a Luciennel úgy történt, hogy én írtam rá, 2020 második fele lehetett a Instagramon, sokszor előfordul, hogy írok valakinek, hogyha nem az utcán veszem észre, olyan is van, de az Instagramon írok neki, hogy ebbe a projektben mindig nyilván bemutatkozok, elmesélem, hogy mire gondolok vele kapcsolatban, nem csak úgy, hogy fotózzunk együtt, hanem hogy konkrétat. A Luciennél konkrétan pont úgy jött, hogy kiposztolt ilyen 80-as évekbeli, vagy talán még korábbi oldtimereket, de azokból is ezeket a csúcsminőségűeket, és ugye hát én egyből erre, amikor ezt megláttam, akkor ráugrottam erre a témára, hogy itt nagyon elképzelem ezt a, hogy mondjuk ő ül benne, stb., hogy hol lehetne ezt kivitelezni, és hogyha tetszenek a képeim, tetszik neki a munkám, akkor szívesen csinálnék róla. És egyből válaszolt, hogy ő ebben nagyon benne lenne, és ő is gondolt már erre, csak nem tudta, hogy kivel csináltassa meg, és akkor akkor létrejött ez a fotózás.
2: Hát kedves hallgatók, hogy ha véletlenül Zsuzsi írna önöknek az Instagramon, akkor hát ne álljanak ellent. Hogyha valaki szeretne betörni a külföldi piacra, fontos, hogy olyan legyen a neve, amit mondjuk a külföldiek is megértenek, úgyhogy te a Zsuzsannát ugye Szuzannaként használod, viszont kétessel írod a nevedet, tehát Szuzanna Kis, és nem szoktak esetleg a csókra asszociálni, vagy azt mondják neked, hogy Szuzanna Kis?
3: Természetesen mindig ezt kapom, és imádják. Egyszerűen amennyire itt Magyarországon szerintem ez tényleg már ilyen kicsit idegesítő is, ez a név, hiszen nem lehet az embert beazonosítani. Egyébként Kis Beáta Zsuzsannaként vagyok a könyvezve, de azt a Beátát nem használom, tehát így, hogy Kis Zsuzsanna, hát nehezen találnak meg. És mivel tényleg rengeteget utaztam, meg éltem is egyébként több évet külföldön, én Szuzanna Kisként.
2: Már te is Kisznek mondod a saját
3: hát
2: nevedet.
3: Kis, hát nem, de Kis, és akkor ugye ezt külföldön senki nem mondja Kisnek, tehát hogy ezt el lehet felejteni, nyilván
2: ugye
3: Kis.
2: Ez betű nem sok helyen.
3: Igen, létezik, és igen, és Kis Szuzanna Kis, hát jó, először azért nagyon fura, de azt viszont látom rajtuk, hogy ez tetszik, ez poén, ez pozitív érzést vált ki, és hogy ez ilyen szenzáció valahol.
2: Amikor például Amerikában voltál, mondjuk Kaliforniában, nem tudom, sétáltál a Hollywood bulváron, akkor is ez történt, hogy megláttál valakit, hogy fú, ez az ember, ez kell nekem egy fotóra, és akkor fotóztad. De vannak olyan emberek is ugye a képeiden, akik valamilyen tevékenység közben láthatóak, tehát nehéz ugye elképzelni, hogy most oda mész hozzá, hogy hát bocs, ilyen szeretnélek téged lefotózni, mert hogy akkor már lehet, hogy másképp fog gördeszkázni mondjuk, vagy másképp fog görkorcsolyázni. Tehát ezek hogy történtek? Egyszerűen lekaptad a pillanatot, utána közölted vele, nem közölted vele, mert ugye az utcán sok minden fotózható.
3: Nagyon jókat kérdezett, Gyuri. Tényleg, egyébként úgy van, úgy működik ez, szóval, hogy Kalifornia az egy egészen sajátos hely, mert azért ott, hát ott nagyon szabad elvű mindenki, ott nincs ilyen, hogy idézőjelben, hogy a kép máshoz való jog, vagy hát van, de ugye nem zavarja. Az emberek nagyon szeretik magukat megmutatni, nem szégyenlősek. Svájcban ezzel szemben nagyon más a szituáció, arról is mesélek majd, ha gondolod.
2: Örömmel hallgatom.
3: Szóval, hogy igazából a Venice Beach-en készült a legtöbb képem, és ott tényleg hozzá is vannak szokva ezek a fiatalok, akik ott koriznak, meg deszkáznak, hogy mindenki őket fotózza, szóval a turisták a telefonjukkal le se veszik róluk. És én egyébként akkor is mindig megkérdeztem, és mondták nekem többen, hogy csodálják, hogy én egyáltalán megkérdezem. Mert én ezt tényleg fontosnak tartottam, illetve ha már Amerikáról beszélünk, ott én már filmeztem is, szóval a mozgóképet rögzítettem, szintén egy ilyen nagyon régi kamerával, és azt pedig muszáj volt valamilyen szinten úgymond megrendezni, mert az ott is analóg technikával dolgoztam, és 3 percet lehet rögzíteni. Egy tekercse. 3 percet. Tehát ott nem lehet random csak úgymond bohóckodni, hogy akkor mindent felveszek, és majd utólag megvágom az 1 órás anyagomból azt a 10 másodpercet. Úgyhogy oda mentem hozzájuk, és elmagyaráztam, hogy ez nekem mihez kell. Megbeszéltük, hogy mit fognak csinálni, milyen figurát. Én felvettem, max még egyszer megismételtük, és ennyi.
2: A végeredményen pedig annyira természetesnek látszik minden mozgás, mint hogyha nem is tudnának a modellek, úgymond, tehát a filmben modellé színészi avanzsálódott járókelők, mintha nem is tudnának róla, hogy te mondjuk fotózod az ő mutatványaikat. Most ebben a filmben egy rendkívül intenzíven van jelen az életöröm, a bohémság, a napfény, szóval ez egy olyan igazi kaliforniai eszencia, nem tudom, lehet, hogy receptre kéne írni, mert olyan jó hangulatot csinál, ugye rövid is egyébként, tehát ugye azt se lehet elmondani, hogy valaki mondjuk elunná a videónak a megtekintését. Amikor ilyeneket készítesz, akkor előtte gyakorlatilag így leforgatod az agyadban, hogy pontosan mit szeretnél látni, vagy azért ott van a véletlen is a helyzetben, hogy valami kialakul, amit esetleg majd te rögzíteni fogsz a kameráddal.
3: Is igazából. Az egyik az, a fejemben is van egy úgymond forgatókönyv. Nem írtam le, például itt ezen a Los Angeles-i alkalomkor nem írtam le semmit magamnak jegyzetekbe, de a fejemben voltak például a helyszínek, hogy hol szeretnék, ahogy mondtad, a Hollywood Boulevardon, vagy a Venice Beach-en. Azt tudtam, hogy hol szeretnék, de azt, hogy mit, ugye ezt nem lehet előre kitalálni, hiszen az emberek, akik ott jönnek, a pillanat, stb. Az időjárás, bármi közben jöhet. Úgyhogy szépen elmentem ezekre a helyszínekre a kis kamerámmal, és akkor ott abból főztem, ami akkor ott rendelkezésre állt. És például egy vicces sztori, hogy ugye ott a Hollywood Boulevardnál, ahol ugye vannak a csillagok, az én különböző sztároknak, igen, a csillaga, ott a Hollywood Boulevardon például be vannak öltözve emberek Mickey Mouse-nak, meg pókembernek, és akkor lehet velük pózolni, ezért ők pénzt kérnek el, tehát hogy ők mégis ebből élnek, vagy nem tudom, ebből keresnek, hogy nem lehet velük egyébként, tényleg nem lehet anélkül, hogy valamennyi pénzt nem adsz nekik. De hát én tudtam, hogy nekem kell, mert ez is annyira ott, tehát ezek minden nap ott sétálnak valamilyen jelmezbe, és nagyon tudtam, hogy ez is az elemnek része kell, hogy legyen, és nem hagyta magát. Nem hagyta magát kamerázni, és akkor például neki adtam, mit tudom én, $5, és akkor mondtam, hogy jó, de akkor viszont most már akkor csinálod is, amit mondok, és akkor mondjuk integessél a kamerába. Ez például így volt.
2: Na, de hát mondjuk vehet belőle utána akár egy hamburgert is. Jó lehet, hogy egy menüt, szóval azért ott egy kicsit másak az árak.
3: Igen, úgyhogy ez, de például amikor a fiatalokat kértem meg, hogy mondjuk emlékszem, hogy menjen oda, nem tudom, Michael Jacksonnak a kéznyomata van az egyik helyen ott a földön, hogy akkor mit tudom én, sétáljon oda mellé, rakja rá a kezét. Tehát amit így kitalálok random, akkor azokat persze örülnek is, ezek 18-20 éves fiatalok, szerintem nekik is még poén, hogy valami történik, a szüleikkel vannak unalmas utazások.
2: És hát ugye ez maga a mozgókép, amit rögzítettél, de ahhoz, hogy ebből egy kifejezetten élvezetes videó legyen, a kiváló vágáson kívül zene is kell. És te egy nagyon izgalmas zenei hátteret választottál hozzá, és azt az érzésvilágot, hogy tényleg időutazáson vagy, és a 80-as évek Amerikájában jársz, ezt gyakorlatilag ugye a zene is felerősítette. Hogy jött ez a zeneválasztás?
3: Na hát a zenével igen, azzal mindig bajban vagyok, főleg azt, hogy sokszor ez a social media felületek letiltják ezeket a dalokat, hogyha ismert dalt raksz alá, stb. Ez nem egy ismert dal, mert ezt találtam az egyik ilyen, vannak erre is honlapok, de ezeket én is tanulom még mindig, hogy is működnek, hogy vannak honlapok, ahol vannak ingyenesen elérhető dallamok, ezek inkább dallamok, ez is egy dallam, tehát nincs ének benne. És akkor ott is vannak kategóriák, hogy mit tudom én, jobban a basszusgitár, vagy szóló gitár, vagy trombita, nem tudom, a hangszerek alapján lehet válogatni, vagy stílusok alapján, és akkor nyilván természetesen, hogy egy komplex összeillő képet kapjunk, nyilván akkor ehhez a képi világhoz nem rakhatok be egy modern zenét, és persze, akkor így válogattam így a 80-as évek stílusában valamilyen dallamot.
2: Rövidesen folytatjuk beszélgetésünket Kis Zsuzsanna fotóművésszel, aki további kulisszatitkokat árul el Los Angeles-i videójának készítéséről. De az is kiderül, hogyan lett sikeres a felvételie a londoni filmakadémia, a London Film Academy filmrendező mesterképzésére, ahova évente csak 15 embert vesznek fel.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Az egyik nagyon kedves barátom, Békési Ermész szobrászművész, aki egyébként zenéket is ír, ő tanácsolta, hogy legyen valamilyen basszusgitár alapú zene, mert ehhez az illik, szóval van, amikor azért segítséget kérek, nem kevésszer, hogy ki mit gondol.
3: Az meghozta az ütemet.
2: Igen. Én valami szintetizátorra gondoltam, hogy szinte legyek, szerintem az is nagyon ez a szint vibe, a 80-as évekhez nagyon illik, de ő például erre mondta, hogy biztos, hogy ne, mert szerinte az borzasztó. Én pedig bíztam az ízlésébe, és szerintem ezt közösen választottam vele.
3: A zene is azt segíti, hogy amikor nézed a videót, akkor a boldogság, az öröm, meg a napfény úgy jobban belesüt a lelkedbe gyakorlatilag.
2: Igen, meg ugye ennek van egy ritmusa ennek a videónak, ez egy elég gyors videó, hiszen sok mindent kell belesűríteni, és van egy erős üteme, amire például koréznak, vagy ugranak, és akkor ez így pont így össze lehetett úgy vágni, hogy a ritmusba kijöjjön.
3: És ezt most nem csak én méltatom ezt a videót, hanem, ha jól tudom, akkor a londoni filmakadémián is méltatták, mert hogy jelentkeztél filmrendezőnek, és most fogod megkezdeni a filmrendezői tanulmányaidat.
2: Igen, ez igazából a pár hónappal ezután jött, nem is tudom már, hogy megpróbáljak jelentkezni. Azt tudtam, hogy valahogy ki kell mozdulnom. Egyrészt tudtam, hogy szeretnék külföldre költözni, illetve azt gondolom, hogy magamtól önerőből nagyon nehéz filmesként előrelépni, mert úgy lehetne kivitelezni, hogy én elkezdtek gyakornokoskodni, és kijárom a ranglétrát, úgymond. Ez hosszú évek, hogy mondjuk egy kameraoperátori pozícióba felvegyenek, ugye, aki a kamerát üzemelteti. És én úgy gondoltam, hogy akkor ezt picit felgyorsítom azzal, hogy jelentkezek egy egyetemre, és akkor már külföldre.
3: Ez egy mesterképzés.
2: És a London Film Academy nevű egyetemre jelentkeztem, és ezt én hosszasan kutattam, hogy akkor hova. Szóval, hogy nem jelentkeztem csak egyetlen egy helyre, ami nekem szempont volt, hogy ne legyen hosszú, ne legyen 3 éves, mert ez már 32 vagyok, az már hosszú lenne nekem. Ne alapképzés legyen, hiszen már 2020 óta újra kezdtem fotózni, már elvégeztem az OK-ét, van már portfólióm, weboldalam, akkor ne menjek már alapképzésre. Dolgoztam filmforgatáson is egyébként azóta.
3: Rendeztél is egyébként.
2: Rendeztem is, de az már utána volt. Tehát, hogy ekkor, amikor még gondolkodtam az iskolába. És akkor fórumokba beírtam, Facebook csoportokba, hogy melyik lenne Londonban a legjobb iskola, erre nívós iskolát szerettem volna, mert tényleg azt gondolom, hogy csak annak van értelme, most már így 30 fölött, hogy most akkor tényleg vagy olyan helyre menjek, amiből profitálok aztán. És így esett a választás a London Film Academy-re, és ez azért volt nagyon rizikós, hogy én csak egy helyre jelentkeztem, mert 15 embert vesznek fel ide egy évbe, úgyhogy hát sok sikert nekem, gondoltam.
3: Én is sok sikert kívánok, hát azért 15 ember közé nem könnyű bekerülni.
2: Igen, és ez volt, mondom, tavaly novemberben, és akkor hát sokáig írtam a jelentkezést, több mindent kell leadni a jelentkezéshez. Addigra már elkészült ez az általad említett Los Angeles-i kis videó is, amit Super 8-as filmre forgattam, egy Super 8-as kamerával, az 1974-ben jött ki ez a kamera, és azt gondoltam, hogy nekem azért tűnhetek ki talán a többségből, mert hogy ezzel tényleg én azóta utána néztem, hogy én ezt használtam, hogy ezzel tényleg nagyon-nagyon kevesen dolgoznak, mert igazából ma már mindenki filterekkel szerkeszt videókat, ráteszik ezeket a ilyen grainy, ilyen szemcsés filtereket a képekre, vagy a videókra, és akkor igazából megkapják ezt a lookot, ezt a 80-as éveket, de én esküszöm, lehet csak az én szemem más, de hogy én nem olyannak látom mégse.
3: Szerintem ezt nyilván a szakemberek is látták, különleges érzése támad a szemlélőnek a képeit kapcsán, és nyilván ezt észrevették a Filmakadémián.
2: Valószínű, mert utána bekerültem a szóbeli felvételére. Nagyon izgultam, mert ugye én tényleg ebbe egyáltalán nem mozogtam ebbe, se a moméra nem felvételiztem, soha se a színműre. Tényleg nem nagyon ismerek ilyen fiatalokat. Volt már akkor mondjuk, nem tudom, 3-4 videóm, mire én ugye felvételiztem, amit ők láthattak, és ők is ezt emelték ki, ezt a Los Angeles-it, hogy ez borzasztó különleges, és nagyon-nagyon-nagyon tetszett nekik, és hogy ez volt igazából az egyik ok, amiért visszahívtak, és hogy akkor erről meséljek, és beszéljünk, és akkor képzeld el, hogy folyamatosan azt kérdezgették tőlem, hogy mi volt a forgatókönyv, én meg így ültem, és egyszerűen nem értették, hogy én nem, tehát nem volt forgatókönyv. Mondtam nekik, hogy ezt úgy képzeljék el, mint egy turista, mikor megy a kis kamerájával, és felveszi, ami tetszik neki, ennyi. De láttam a tekintetükön, hogy akkor mit írtam le ebből az egészből, de mondtam, hogy nem lehet leírni, vagy legalábbis én...
3: Érezni kell.
2: Igen, de hogy én akartam, hogy ennek legyen egy spontaneitás. Most, hogyha leírok, de hogy írjak le egyáltalán, hát nem is ismertem ott sem. Tehát, hogy persze ezeket aztán így elmagyaráztam, de utána mondom, mivel elhangzott a forgatókönyv szó körülbelül 5-ször ebbe a kérdésbe, ezért úgy voltam vele, hogy na jó, itt szerintem most itt valamit virítani kell, ami forgatókönyvhez kötődik.
3: És addigra
2: nem, hát azt találtam ki, hogy arról kéne beszélnem, hogy áttereltem a szót a videóklipre, amit egyébként azóta, tehát hogy a
3: igen, még a,
2: igen, azóta, igen, ami akkor, mit tudom, hogy 2 héttel előtte lett vége annak a projektnek, akkor még nem volt belőle semmilyen anyagom, amit mutattam volna, de egyébként egy szintén Békés Csabai lány, Hideg Judit Ramona, Rami néven ismerhetik többen, neki egy videóklippet rendeztem, Hartung Dávid volt az operatőr, aki egyébként a Larry-nek is az operatőre volt, amiben a Vilmányi Bennett volt a főszereplő, és akkor erről tudtam mesélni, mert ennek tényleg volt forgatók, ez tényleg meg volt rendezve, ez tényleg ki volt találva az elsőt az utolsó pillanatig, és akkor így erre kanyarítottam a szót, hogy ha bár ezt nem látták, meg nem tudok belőle semmit sem mutatni, de el tudom mesélni, hogy készültem fel rá, hogy írtam le, meg stb. És akkor látták, hogy nagyon lelkesen beszélek erről, mondták is, hogy nagyon látják, hogy ez nekem, tényleg ezt nagyon szeretem csinálni.
3: A szívügyed.
2: Igen, és nagyon mondták, hogy ők egyébként is ilyen embereket keresnek. Én meg ugye mondtam, hogy nekem nincs már B-terv, nekem ez az A-terv, és nekem nem mindig is ez volt az A-terv, csak én a B-tervet éltem eddig, és most már nem szeretném. Tehát most már tényleg azt szeretném csinálni, amit szeretek szívből, és ami iránt szenvedélyesen tudok fordulni, és akkor ezt is elmondtam így, ahogy most neked, és akkor már nagyon mosolyogtak, és akkor mondtam, hogy most akkor lehet, hogy van esély.
3: Értékelték, egészen biztos. Én akkor nagyon sok sikert kívánok neked Londonban, és hát kívánom, hogy ugyanolyan élvezettel végezd a tanulmányaidat a Londoni Film Akadémián, mint ahogy a jelentkezésnél is. Benned volt ez a rendkívüli intenzitás, és ez az elhivatottság, és nagyon sok sikert kívánok neked, Zsuzsi. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Kis Zsuzsanna fotóművésszel hallhattak egy beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.

0: Kovács Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Elborzasztó állapotokat és rendszerszintű hiányosságokat tártak fel a gyermekvédelmi intézményekben azok a 2024-ben elrendelt, de eddig eltitkolt kormányzati jelentések, amelyeket a Direkt 36 perelt ki a belügyminisztériumtól. A dokumentumok szerint a bentlakásos otthonokban állandósult a szakember hiány, a gyermekek sok helyen balesetveszélyes, elhanyagolt körülmények között élnek, Bács-Kiskun megyében pedig a rendszeres éhezés miatt előfordult, hogy a fiatalok ételért cserébe tűrték el társaik szexuális bántalmazását. A Szociális és Családügyi Minisztérium elismerte a szakellátás válságát, és jelezte, hogy augusztus végén nyilvánosságra hozzák az új gyermekvédelmi helyzetértékelést. Már a Bükki borvidéken is kimutatta a szőlő aranyszínű sárgaságát a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, így az utolsó fertőzésmentes területtel mind a 22 hazai borvidékre kiterjedt a kor. A Máji, Miskolc és Tiboldaróc határában vett minták alapján a hatóság zárlati intézkedéseket rendelt el, és megkezdte a fertőzött tőkék megsemmisítését. A Nébik kiemelte, a szőlőágazat védelme érdekében elengedhetetlen a tüneteket mutató tőkék azonnali bejelentése, valamint a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóc elleni védekezés. Jelentős vállalásokat tettek a hazai ásványvíz és üdítőital palackozó cégek a gazdasági versenyhivatal vizsgálatai nyomán, ami komoly változásokat hozhat a PET palackok újrahasznosításában. A hatóság zöld állítások miatt indított eljárást a legnagyobb gyártók ellen, és bár jogsértést végül nem állapított meg, a cégek átfogó fogyasztói edukációs kampányokat vállaltak. A jogszabályok értelmében a forgalomba kerülő műanyag palackoknak már most is legalább 25%-ban újrahasznosított alapanyagot kell tartalmazniuk. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: és még több.
1: Start Rádió. 6 óra is elmúlt már, a szombat reggel úgy az édes, hogyha pihenéssel telik, lazítással és apró nyújtózkodással. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk, rengeteg hasznos információt hozok, és sok-sok jó zenét, úgy, ahogy az lenni szokott.

0: reggeli start. Music Latte. Start Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, a hosszú hétvége harmadik napján. Már augusztus 22-e van. Köszöntjük a Menyhérteket és a Mirjamokat. Ők a mai nap névnaposai. Mellettük a Zakeusok, a Jánosok, a Máriák, a Timótók, a Boglárkák és az Agatonok is köszönhetők.

0: reggeli Start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Augusztus 22-e van. Ezen a napon született Almási László Ede, autóversenyző, pilóta, Afrika kutató, felfedező, de ezen a napon látta még meg a világot. Claude Debussy, francia impressionista zeneszerző és Olgyai Ferenc festő is.

Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Sok zenét, és most még többet játszunk szombat reggel is. Amikor van időnk egy picit pihenni, lassabban kezdeni a napot, bízom benne mindenkinek jut erre lehetősége, és mi sok zenét, és most még többet játszunk addig is, itt a Starton.

0: százalékos mérték sem reális. A munkavállalók nettó jövedelme ugyanakkor mégis érdemben nőhet, amennyiben a Tisza kormány beváltja a választási ígéretét és 15-ről 9%-ra csökkenti a minimálbér adóját a készülő adócsomagban. Újabb hőhullám éri el az országot, csütörtöktől vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A Hungaromet előrejelzése szerint a csúcshőmérséklet elérheti a 31-37 fokot, a kánikula mellett pedig heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket viharos szél és jégeső is kísérhet. A hatóságok felhívják a figyelmet a fokozott folyadékpótlásra, az árnyékos helyen való tartózkodásra, és a megfelelő fényvédelem is kiemelten fontos. Bűncselekmény hiányában megszüntette a pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ukrán pénzszállítók ügyében. A hatóság megállapította, hogy a még márciusban lefoglalt több 10 millió euró értékű készpénz és arany egy legális bankközi ügylet része volt az osztrák Raiffeisen Bank és az ukrán Oszcsat Bank között. A vagyon eredetét bizonylatokkal igazolták, így a lefoglalt értékeket hiánytalanul visszaszolgáltatják a tulajdonosnak.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: Elmúlt 7 óra, jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Sok zenével és persze a mai reggel folyamán is még többel. Én bízom hozzá, hogy lassan indulhat az ön reggele is, nem kell rohanni sehová, pihenhetünk, hiszen itt a szombat, mellette jó zenéket hallgathatunk Csabán a Starton.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha vasárnap,
4: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
5: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
6: Miért szeretem a Csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
9: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
10: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Váltsd most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
1: Reklámot hallott.

0: Start Music Latte. Start
1: Rádió.
2: Köszönöm, hogy együtt kezdjük a napot, ez itt a Start Rádió. Sok zenét és most még többet játszunk. Jó reggelt kívánok. A valószínűség számítások szerint ezentúl már nem lesz olyan nagyon nagy kánikula. Nem pontos előrejelzés, amit mondok, hanem valószínűségi számítás. Ezek alapján azért a közeljövő időjárása már jóval mérsékeltebb lesz, mint például az augusztus elejé kánikulák.

0: Rádió.
1: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Augusztus 22-e van. Ezen a napon 1864-ben a Genfi Egyezmény jóváhagyta a Nemzetközi Vörös Kereszt létrejöttét. 1929-ben ezen a napon megtartották a magyarok első világkongresszusát Budapesten, és 1485-ben Angliában véget ért a rózsák háborúja a Lancaster ház örököseinek győzelmével.
2: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me, shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up

0: reggel is tart. Music Latte. Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy együtt kezdjük a napot itt a Start Rádió sok zenével, és persze most még többel szombat reggelén is. Hamarosan 8 óra lesz. Érdemes velem maradni, mert a következő órában is hasznos információk jönnek, és ameddig beindul a mai reggel, játsszuk még a jó zenéket itt a Start Rádióban.

8 óra is elmúlt már, jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Ébredjünk együtt a hétvégén is, sok zenével és most még többen, meg persze rengeteg hasznos információval, amiket már be is készítettem.

0: még több. Sport Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
5: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
6: Internetix.
5: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
6: Internetix.
5: Díjmentes bekötés.
6: Internetix.
5: Legmodernebb optikai hálózat.
6: Internetix.
5: Megbízható, elérhető, korlátlan.
6: Internetix.
5: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
6: Internetix.
5: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
7: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak.

0: reggel is tart. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Itt a Start Rádió sok zenével, és persze most még többel. Ígértem, hogy össze fogjuk kötni egy kicsikét a munkát az utazással, hogyan lehet munka mellett mégis tök sokat utazni. Nyilván a legelső és a legkézenfekvőbb, ha rugalmas a munkaidőnk, vagy hogyha távmunkában is van lehetőség dolgozni. Ilyenkor érdemes lehet mozogni. Ez lehet egy másik város, egy vidéki szállás, akár egy coworking kávézó, mit tudom én, akár Bosznia-Hercegovinában egy laza kisvárosi hangulat. Fontos, hogy előre tájékozódjunk az internetről és a munkakörnyezet lehetőségeiről. Ha jól tervezünk, akkor egy munkautazás során nem csak a feladatainkat tudjuk ellátni, de munka után az új környezetben inspirálódhatunk, mindez anélkül, hogy kiesne a munka és a bevétel persze. Nem sokára folytatjuk.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Itt a Start Rádió, sok zenével és most még többel. Arról beszélgetünk ebben az órában, hogyan lehet ügyesen sakkozni a munka és az utazással, és akár összekötni a kettőt úgy, hogy közben ne essünk ki a munkáról. Nagyon sokan üzleti utakra indulnak. Egyre népszerűbb az a koncepció, hogy ha a munka miatt utazunk, akkor egy pár nappal megtoldjuk a kintartózkodást és személyes felfedezéssel kiegészítjük. Például, ha hétfőn van egy találkozunk egy másik városban, érdemes odautazni pénteken és ott tölteni egy kellemes hétvégét. Csak figyeljünk arra, hogy a munkaadónkkal mindent tisztázzunk, mikor hivatalos a jelenlétünk és mi számít privát időnek.

0: vezess, én utánad megyek.
1: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Pillanatokon belül 9 óra lesz, úgyhogy már köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Holnap reggel is jövök, 6 órától együtt indíthatunk.

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión, a napilaza szól. Indul a műsor, ma is itt vagyok, hozom a jó zenéket és az érdekességeket a nagyvilágból. Rádiózzunk együtt, üdv a fedélzeten, hangerőt a készülékekre.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Tudtad? Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.

0: Start Rádió.
1: Hú, de laza!
2: Sok zene is még több a Start Rádión a napi laza szól. Itt van néhány érdekesség a mai nap eseményei közül. 1864 mai napján a Genfi Egyezmény jóvá hagyta a Nemzetközi Vöröskereszt létrejöttét például. 1929 mai napján pedig megtartották a magyarok első világkongresszusát Budapesten is. Ezek voltak a mai érdekesebb történések. Most pedig ismét egy jó dal.

0: Startrádió.
1: Sok zene és még több a Startrádión, a napi laza szól. A mai névnaposainkat ma is köszöntsük, ne feledkezzünk meg róluk. A Mennyhértek és a Mirjamak a mai nap köszöntötjei, nekik nagyon boldog névnapot, és nekik is, és mindannyiunknak a munka mellé jönnek a jó zenék, egészen délig itt vagyok önnel.

0: és még több. Sport Rádió.
1: Sok zene és még több a Sport Rádión a Napiloza, szólítva néhány érdekesség az egészség megőrzés egyében. A magnézium hiány tünetei szerteágazóak, gyakran nem kerülnek felismerésre, és mivel a magnézium hiány kritikus megbetegedések és kóros állapotok kockázatát növeli, több figyelmet érdemelne. Legismertebb következményei és tünetei közé tartozik például a gyakori fejfájás, a hangulatingadozásokat csökkent stressztűrő képesség, szédülés és izomgörcsök. A magnézium hiánya izomgyengeséghez, akaratlan izom összehúzódások vezethet, emellett a szervezetünk kálium és kalcium anyag cseréje is a rossz hatással van rá, és befolyásolja ezt, ez pedig mind kihatnak a szívünk egészségére is, ezért nagyon fontos a pótlása.

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión a napilaza szól. A műsor ér most a végéhez. Én köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, holnap is jövök. Addig is minden jót!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 21-e péntek, déli 12 óra van. Új tanévre készülnek az iskolák, szomszéd ünnepre hív a Csabai Közösségi Alapítvány. Ünnepi szentmise, városi programok Békés Csabán augusztus 20-án, kitüntetésekkel és ünnepi szertartással emlékeztek Szent Istvánra Sarkadon. Már is mondom a részleteket. Békés Csabán már javában zajlanak az előkészületek az új tanévre, miközben sokan még a nyári vakációjukat töltik. Több intézményben megérkeztek a tankönyvek, amelyek átvétele, leltározása, szortírozása már elkezdődött. A Békés Csabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumhoz szerdán kora reggel futott be a teherautó a raklapokra helyezett tankönyvekkel. A pedagógusok először lepakolták a szállítmányt, majd megkezdték a kicsomagolást és a csaknem 8000 tankönyv és munkafüzet szortírozását. Malatyinszki Anita a főigazgató elmondta, hogy a következő lépés, hogy a könyvek bekerüljenek a könyvtár állományába, ami hosszabb folyamat, így a kollégák és a diákok is részt vesznek benne. Hozzátette, hogy náluk általában az első tanítási napon kapják meg a fiatalok a tanszereket, de idén szeretnék megkönnyíteni a folyamatot azzal, hogy a szülők igény esetén már korábban átvehetik a könyveket, így be tudják csomagolni azokat, a gyerekek pedig előre megismerkedhetnek velük, ami főként az elsősök számára jelenthet segítséget. A belvárba közel 740 diák érkezik szeptember 1-én, a felkészülés pedig rutinszerűen halad, ahol szükséges volt festést és bútorcserét is végeztek. Az Andrássy Gyula gimnázium és kollégiumba 4 raklapon közel 10 000 tankönyv és munkafüzet érkezett, amelyek egy részét tanév elején több mint 600 diák kapja meg. Varga Gyöngyi könyvtáros arról beszélt, hogy náluk a korábban visszahozott jó állapotú példányokat újra kiosztják a tanulóknak. Ez anyagilag kedvező és lehetőséget ad más típusú tankönyvek rendelésére és kipróbálására is, ami főként a nyelvkönyveknél gyakori. A rendelésnél elsődleges szempont a követelményrendszer és a szaktanárok igénye, természetesen a hivatalos jegyzékhez igazodva. A kicsomagolás és leltározás után azok a diákok segítenek a tankönyvek porciózásában és pecsételésében, akik kötelező közösségi szolgálatukat teljesítik. Emellett az osztálytermekbe is eljutatják a megfelelő kiadványokat, hogy a tanév elején mindenki egyszerűen átvehesse és hazavihesse a szükséges könyveket. Békés Csabán idén ősszel jó eséllyel nem csak köszönnek majd egymásnak a szomszédok, hanem le is ülnek egy asztalhoz, beszélgetnek, játszanak, főznek, és talán még azt is megtudják, ki lakik a kapu túloldalán. A Csabai Közösségi Alapítvány ugyanis szomszéd ünnep pályázatot hirdet a város utcáinak, lakóközösségeinek, társasházainak és szomszédságának. A kezdeményezés alapgondolata, hogy egy utca nem csupán házak és kerítések sora, hanem emberek közössége. Sokszor évekig érünk egymás mellett úgy, hogy a szomszéd nevét sem tudjuk, miközben a kutyáját már régen ismerjük. A program célja, hogy a békés csabaiak közös élmények révén jobban megismerjék egymást, és erősödjön a helyhez való kötődésük. A Csabai Közösségi Alapítvány 2023 óta támogat helyi ügyeket magánszemélyek és vállalkozások adományaiból. Korábban a Mindenkinek, aki csabai pályázat 5 közösségi programot segített, majd a Csabai Fiatalnak lenni jó felhívás 3 ifjúsági kezdeményezést tett lehetővé. Most a szomszédságok kerültek sorra. A pályázat egyszerű, nem kell hozzá rendezvényszervezői tapasztalat vagy bonyolult ötlet, lehet szomszédsági délutánt vagy estét tartani, közös játékot, vetélkedőt, kézműves foglalkozást, zenés programot, kertmozit,

semmit, sokkal inkább az, hogy valódi találkozási pont legyen. A támogatási keret 150 ezer forint, egy közösség pedig legfeljebb 25 ezer forint vissza nem térítendő támogatást kaphat utófinanszírozással. Ezt eszközbérlésre, kézműves alapanyagokra, játékokra, dekorációra, plakátokra vagy más indokolt költségekre lehet fordítani, ételre és italra viszont nem. A batyus piknik tehát jöhet, de a fogácsát mindenki maga hozza. Tartós eszközök beszerzésére sem használható a keret. Minden résztvevő közösség kap egy Békés Csabai utca 2026 feliratú táblát, amely jelképezi az egymásra figyelést és a jó szomszédi kapcsolatokat. A jelentkezési határidő augusztus 31-e, a támogatott programokat pedig szeptember 4 és december 31 között kell megvalósítani.

Békés Csabán államalapításunk ünnepén számos programmal készültek. A város esemény sorozata délelőtt 10 órakor kezdődött a belvárosi katolikus templomban, ahol ünnepi szentmisén emlékeztek Szent István királyra és az új kenyér ünnepére. A szertartáson hangsúlyosan jelent meg a hálaadás és a közösség összetartozásának üzenete. Czank Gábor

0: Plébános arról beszélt, hogy az ünnep alkalmat ad a keresztény Magyarországért, a hazáért és a nemzetért való imára. Úgy fogalmazott, a Szent Mise kezdetén érdemes a lélekbe tekinteni és megbánni a bűnöket, gyarlóságokat, hogy az áldozat és a hálaadás kedves legyen Isten előtt. A plébános kiemelte, hogy Szent István döntései alapvetően határozták meg a magyarság történelmi és szellemi útját. Az államalapító király a keresztény hitre építette az ország jövőjét, ezzel pedig hosszú évszázadokra kijelölte Magyarország helyét Európában. Hozzátette, hogy a kereszténység államvallását étele és az ország megszilárdítása bizonyítja, milyen erős alapokra épült a magyar államiság, amely már 1000 éve fennáll. A városi ünnepi programok délután 3 órakor folytatódtak a Szent István téren. A rendezvényen zászlófelvonás, kenyérszentelés, valamint kulturális és családi programok várták az érdeklődőket. Sarkodon csütörtökön ökumenikus szentmisével, istentisztelettel kezdődött az augusztus 20-ai városi ünnepség, amelyre ezúttal is megtelt a Szent István téri római katolikus templom. Karsai Károly római katolikus diakónus és Nagy Mónika református lelkész arról beszélt, hogy Szent István öröksége a keresztény haza megteremtése volt, az első magyar király pedig Krisztusban találta meg az államalapítás alapjait. Kiemelték a közösségek szerepét, valamint azt, hogy a díjazottak munkája is hozzájárul a város fejlődéséhez. A vármegyei közgyűlés elnöke ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy Szent István csak nem 40 éves uralkodása alatt Magyarország elismert állammá vált, és hogyha ő nem alapít államot, a magyarság könnyen elveszett volna. Molnár Sándor szerint minden korszaknak szüksége van olyan emberekre és közösségekre, akik a közösség, a város és a nemzet érdekében hozzák meg a fontos döntéseket, és példát mutatnak azzal, hogy a közösség érdekeit a sajátjuk elé helyezik. A szertartás során Karsai Károly és Nagy Mónika megszentelte és megáldotta az új kenyeret, amelyet ezt követően Molnár Sándor szegett meg. Az ünnepség részeként 25 városi kitüntetést adtak át. Dr. Mokán István polgármester nyújtotta át az elismeréseket, miután a képviselőtestület a felterjesztések alapján a közelmúltban döntött a díjazottakról. A sarkodi programok délután és este a vásártéren folytatódtak, ahol számos koncert várta a résztvevőket. Óriási érdeklődés mellett zajlott Békésen a Barta udvarban a megye legnagyobb és az ország egyik legjelentősebb víradása. A madzagfalvi víradáson idén is hatalmas volt a részvétel, csütörtökön délután egyik csaknem 220-an jelentek meg, hogy víradással segítsenek. Az első érkezők között volt egy Békésről elszármazott fiatalember, aki Budapestről utazott haza, hogy ismét részt vegyen a programban. Miután vért adott, tovább indult horvátországi nyaralására. Elmondta, hogy minden évben visszatér, mert fontosnak tartja a madzagfalvi víradás ügyét. Nem ő volt az egyetlen, aki más településről érkezett. Hódmezővásárhelyről, Szegedről, Debrecenből és több más városból is jöttek, sőt volt, aki balatoni nyaralását szakította meg a karitatív esemény kedvéért. Barta István Zoltán, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei alelnöke és a Barter Alapítvány alapítója kiemelte, hogy idén is rendkívül nagy az érdeklődés a kapcsolódó víradás iránt. Hozzátette, hogy bár számos megyei és távolabbi településről érkeznek víradók, sok az 50 feletti résztvevő, aki most ad vért először, mert segíteni szeretne, ezt különösen nagy dolognak nevezte. A szervezők idén is számos ajándékkal készültek, hogy megköszönjék a víradók segítségét. Újdonság, hogy a madzagfalvi víradás 3 napon át tart, pénteken és szombaton is várják azokat, akik víradással szeretnének hozzájárulni a közösséghez. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok.
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Kérd, te is add a startradio.hu-n.
1: Imádom.
2: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.
3: Start Rádió.
0: Kérd, te is dalt a startradio.hu-n.
4: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánságműsorunk. Ki milyen dalnak örülne? Jöhetnek a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. Így szól legelső kérésünk. Sziasztok, Andi vagyok, és a testvéremnek, Krisztinek szeretnék küldeni egy dalt. Kívánok neki nyugodt, vidám szombatot. Üzenem neki, hogy hamarosan találkozunk. Köszi!

0: Küldj te is üzenetet a startradio.hu-n. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
0: Reklámot hallottak.

0: Rádió.
1: Szólj be a startradio.hu-n. Küld a hangod az adásba.
2: Start Rádió sok zene, és még többen pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. Így szól következő kérésünk. Sziasztok, Robi vagyok, és a páromnak Nikinek küldök egy dalt, üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Köszi.

0: Sportrádió.
1: Szólj be a sportradio.hu-n. Küld a hangod az adásba.
2: Sportrádió sok zene, és még többen pedig kívánság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az így szól. Sziasztok, Kriszti vagyok, és a barátnőmnek Juditnak küldök egy dalt. Üzenemnek remélem, hogy a mai napból lesz egy jó kis csajos szombat. Köszi!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma augusztus 22-e szombat van, sok boldogságot kívánunk Menyhért és Miriam nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Várasztó Dávid világbajnoki ezüstérmes magyar úszó, de ma ünnepel Dua Lipa angol énekesnő, Tori Amos amerikai zongorista dalszerző énekesnő, és szintén ma ünnepel Szabó Gabi magyar színésznő is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mihoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert imádok csúszázni a tesómmal, főleg a zöldön.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak.

0: Sport Rádió.
1: Ez a Sport Rádió, sok zene is még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható, legfeljebb elvétve fordulhat elő gyenge zápor. A Tiszántúlon megélénkülhet az északi-északkeleti szél, délután majd 28 és 36 fok várható.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma augusztus 22-e szombat van. Nézzük, hogy milyen érdekességek történtek ezen a napon. Például 162 évvel ezelőtt ezen a napon a Genfi Egyezmény jóváhagyta a Nemzetközi Vöröskereszt létrejöttét. 97 évvel ezelőtt ezen a napon tartották meg a magyarok első világkongresszusát Budapesten. 115 éve ezen a napon lopták el a Mona Lisát. 94 évvel ezelőtt ezen a napon kezdte meg adását a BBC, az első TV csatorna Angliában. 64 évvel ezelőtt ezen a napon először rögzítették videófelvételen a Beatles fellépését. És kereken 70 évem ezen a napon kezdődött meg Elvis Presley Love Me Tender című filmjének forgatása. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.

0: sokat zene, és még több.
1: Start Rádió.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Sokszor nem mi határozzuk meg, milyen zenét játszon az élet, de mi döntjük el, hogyan táncolunk rá. További szép szombatot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Tennessee.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió. 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol ebben az órában jön a French Affair és a My Heart Goes Boom, La Di Da Da. Érkezik Carl Wolf és a Culture, közös felvétel az Afrika, valamint hallhatjuk Estelle és a Loft Mallorca című dalát is. Kedves délutánt hallgassátok a Startot, benne itt a Frank Pop, Elzebül és a Hit Teens Don't.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Ritmus.
6: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
6: Start Rádió.

Mostanza 984-en, augusztus 22-e van a Menyhértek és a Mirjamok névnapja. A Menyhért a germán Menhard névből származik, jelentése erő és erős merész. A Mirjam a Mária eredeti héber formája. Kedves Menyhértek és kedves Mirjamok, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Japánban működik a világ egyik legkülönlegesebb szállodalánca. A nevük magyarul nagyjából azt jelenti, hogy furcsa hotel, a név pedig elég pontos. Itt ugyanis alig van emberi személyzet. A recepció mögött robotok állnak, köztük egy beszélő dinoszaurusz, aki több nyelven is eligazítja a vendégeket. A csomagodat egy másik robot viszi a szobáig, a beutás pedig arcfelismeréssel történik, bent pedig egy kis személyi robot mondja meg, milyen idő lesz másnap, és még a világítást is kezeli. Az első ilyen hotel 2015-ben nyílt, és annyira bejött a koncepció, hogy azóta Tókióban, Oszakában, Kiotóban is működnek ilyen helyek, sőt már az Egyesült Államokban is megjelentek. A vicces az egészben, hogy a szobák teljesen normálisak. Nincs robot, ami zuhanyoztat vagy WC-papírt adagol, ami valljuk be egy hosszú utazás után talán nem is baj. Szóval Japánban már ott tartanak, hogy a hotelben nem a recepciós kérdezi meg, hogy milyen volt az utazás, hanem egy mosolygó robot dinoszaurusz. Hát nem tudom. Remélem, hogy nem ez lesz a jövő.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Elindult a szakmai és civil egyeztetés az úgynevezett szívhangrendeletről, a sürgősségi fogamzásgátlásról és a gyógyszeres abortuszról. Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a benyújtott álláspontok többsége a jelenlegi szabályozás érdemi felülvizsgálatát és a korszerű fogamzásgátló eszközök jobb hozzáférhetőségét támogatja. A tárca közölte, a társadalmi párbeszéd tovább folytatódik, a folyamat következő lépéseként pedig az egyházak képviselőivel is egyeztetést szerveznek. Bűncselekmény hiányában megszüntette a pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ukrán pénzszállítók ügyében. A hatóság megállapította, hogy a még márciusban lefoglalt több 10 millió euró értékű készpénz és arany egy legális bankközi ügylet része volt az osztrák Raiffeisen Bank és az ukrán Oszcsat Bank között. A vagyon eredetét bizonylatokkal igazolták, így a lefoglalt értékeket hiánytalanul visszaszolgáltatják a tulajdonosnak. Hivatalba lépett Bakka András köztársasági elnök, a rendszerváltás utáni 8. magyar államfő. A Sándor Palota tájékoztatása szerint a megválasztott elnök szerdán vette át a hivatalt Posthoffer Ágnes házelnöktől, aki az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorolta az államfői jogköröket. Az országgyűlés által augusztus 11-én megválasztott Bakka András augusztus 19-től gyakorolja teljes körűen az elnöki feladat és hatásköröket. Újabb sertéstelepen mutatták ki az afrikai sertéspestést Magyarországon. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma a Baranya vármegyei Kölkeden igazolta a fertőzést, miután az állatok étvágytalanná váltak és elhullottak. Az országos főállatorvos elrendelte a 27 állatot számláló gazdaság lezárását és az állomány felszámolását. A hatóság felhívta a sertéstartók figyelmét a járványvédelmi előírások szigorú betartására, mivel a térség vaddisznó állománya jelentősen fertőzött.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, ez a start a 98.4-en, ahol ebben az órában jön 50 Cent, Timbaland és Justin Timberlake közös dal, az AO Technology. Itt lesz a Paradise Lost-tól a Small Town Boy. Jön a Gangsta Zoli és a Cartel, valamint Camaro-tól a Femme Like You. Kellemes délutánt hallgassátok a startot, most már is folytatjuk. Kyle Minogue és Robbie Williams közös dalával, szól a Kicks.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha vasárnap,
3: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
4: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
5: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
8: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Ritmus. A délutáni magazin.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több, Japánban létezik egy különös sport, a spogomi. A név a sport és a gomi, vagyis szemét szóból jött össze. A szabály egyszerű, háromfős csapatok indulnak, kapnak egy órát, és az nyer, aki a legtöbb szemetet gyűjti össze egy kijelölt területen. De nem csak kapkodni kell, közben szét is kell válogatni a hulladékot, műanyag külön, fém külön, éghető külön, és ha döntetlen van, akkor még pontozzák is a zsákmányt, és képzeljétek, a legtöbb pontot a cigarettacsikkek érik. A japánok amúgy sem most kezdték ezt, sokan emlékeznek még, amikor a japán szurkolók meccsek után a stadionban maguk után összeszedték a szemetet, már a 98-as FIFA World Cup idején is ezt csinálták, és azóta is minden világeseményen. Most viszont szintet lép a dolog, világbajnokságot rendeznek belőle Tókióban, az egyetlen kérdés csak az, hogy ilyen tiszta városban vajon találnak-e egyáltalán elég szemetet a versenyhez.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Difference.

Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió. Start Rádió. Yes. Open, come on. Hey, Martinez, you ready, girl? Come on.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Azt olvastam a firstclass.hu-n, hogy egy légi társaság teljesen újra gondolta a hosszú távú repülőgépek belső terét, és a céljuk az, hogy a repülés egy kicsit inkább hotel élmény legyen, mint egyszerű utazás. A prémium kabinokban például külön ajtóval zárható privát lakosztályokat alakítottak ki. Ezek mennyezetigérő falakkal elválasztott kis terek, ahol két ülés található, és ha kell, két személyes ágyá alakíthatók. A felszereltség sem hétköznapi, hatalmas képernyők, saját tárolóhelyek, minibár, sőt még külön szabályozható hűtés és fűtés is jár a kabinhoz. Szerencsére a repülőt innen nem lehet irányítani, az ételt egyébként nem fix időpontban szolgálják fel, hanem akkor, amikor az utas kéri. A fejlesztés egy több milliárd eurós modernizáció része, amelynek során több tízezer ülőhelyet alakítanak át a hosszú távú gépeken. Az üzleti osztályon is nagy a választék, lesz extra hosszú, teljesen vízszintes ágyá alakítható ülés, külön munkára tervezett hely laptop használathoz, sőt olyan ülés is, amelyet kifejezetten kisgyerekekkel utazóknak alakítottak ki. Azt, hogy ezek mennyibe kerülnek, arról nincsen hírünk.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Elborzasztó állapotokat és rendszer szintű hiányosságokat tártak fel a gyermekvédelmi intézményekben azok a 2024-ben elrendelt, de eddig eltitkolt kormányzati jelentések, amelyeket a Direkt 36 perelt ki a belügyminisztériumtól. A dokumentumok szerint a bentlakásos otthonokban állandósult a szakember hiány, a gyermekek sok helyen balesetveszélyes, elhanyagolt körülmények között élnek, Bács-Kiskun megyében pedig a rendszeres éhezés miatt előfordult, hogy a fiatalok ételért cserébe tűrték el társaik szexuális bántalmazását. A Szociális és Családügyi Minisztérium elismerte a szakellátás válságát, és jelezte, hogy augusztus végén nyilvánosságra hozzák az új gyermekvédelmi helyzetértékelést. Elindult a szakmai és civil egyeztetés az úgynevezett szívhangrendeletről, a sürgősségi fogamzásgátlásról és a gyógyszeres abortuszról. Az Egészségügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a benyújtott álláspontok többsége a jelenlegi szabályozás érdemi felülvizsgálatát és a korszerű fogamzásgátló eszközök jobb hozzáférhetőségét támogatja. A tárca közölte, a társadalmi párbeszéd tovább folytatódik, a folyamat következő lépéseként pedig az egyházak képviselőivel is egyeztetést szerveznek. Minden ötödik nyári szabadidős létesítményben hiányosságokat találtak a fogyasztóvédők az idei országos ellenőrzés sorozat során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a szakemberek vidámparkokban, akvaparkokban, kalandparkokban vizsgálták a berendezések üzemeltetési feltételeit, és felülvizsgált eszközök közel egyötödénél intézkedést kellett elrendelniük. Az előírt dokumentációk, a szakszerű tájékoztató jelölések és a képzett kezelő személyzet meglétét ellenőrző hatósági vizsgálatok egészen az őszi szünetig folytatódnak. Ha lemaradtak volna híreinkről, kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára, ahol további információkat is találnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Ebben az órában jön Beyoncé, a Kings of Leon, a Padödő és az Aventura egy-egy dalát. Kellemes délutánt, hallgassátok a Startot, most az AD stúdióval folytatjuk, szól az Álmaimban Amerika.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat
6: nem.
0: Még több.
6: És még több.
7: Start Rádió.

Házas Tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. És hogyha most azt mondanám, hogy a mai nap legfurcsább kütyüje következik, akkor hazudnék, mert ennél nagyobb hülyeséget még életemben nem láttam. Egy kínai fejlesztésű eszköz azt ígéri, hogy a távkapcsolatban élők végre nem csak beszélgetni tudnak majd egymással videóhíváson, hanem csókot is küldenek. Ugye itt egy gép, amivel telefonon keresztül lehet csókolózni. A működés elég science fiction, a telefonhoz csatlakozik egy szilikon műszáj, tele érzékelőkkel, hogy az egyik fél megcsókolja a készüléket, az érzékelők rögzítik az ajkak mozgását, és az interneten keresztül továbbítják a másik készülékéhez. Ott pedig a másik műszáj ugyanúgy mozog, sőt még fel is melegszik, hogy a hőmérséklet is valósághű legyen. Az ötlet egyébként egy egyetemistától származik, aki ahelyett, hogy tanult volna, annó távkapcsolatban élt, és így próbálta megoldani a digitális romantikát. A kütyű most lett igazán népszerű, miután a közösségi médiában sokan elkezdték megosztani. A legdurvább viszont most jön, a rendszerben van egy olyan funkció is, ahol idegenekkel lehet csókolózni online, egy gombnyomással összekapcsol két felhasználót. Hát sok sikert!

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Egy szingapúri fotós és modell, Kwando Tang nemrég ünnepelte a 60. születésnapját. A gond ezzel csak az, hogyha ránézel, inkább 30-nak tippelnéd, vagy lehet, hogy akár 25-nek is. A férfi már 2017-ben világszerte ismert lett, amikor az internet felfedezte, hogy 50 évesen is simán letagadhat 3 évtizedet. Azóta pedig, mintha megállt volna a számára az idő. Nyilván sokan azonnal plasztikai műtétekre vagy titkos kezelésekre gyanakodtak, ő viszont azt állítja, nincsen semmilyen csodaszer. Szerint az egész titok három dolog, egészséges étkezés, rendszeres mozgás, és persze egy adag szerencsés genetika. Az Instán a 60. születésnapján azt írta, minden nap ajándék, érdemes kimenni a természetbe, élvezni a napsütést, és értékelni az időt, fogadjuk meg a tanácsát.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra ez a start, a 98.4-en nem sokára a Switch-et hallhatjuk Will Smith-től. Jön a Silent Circle, a Snap és a Foo Fighters egy neve is. Kellemes délutánt, hallgassátok a startot. Most a KLF-fel folytatjuk. Itt az America, What Time Is Love.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió. Start Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve békés Csaba szívében.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Mozgalmas évelén néz a legendás brit heavy metal zenekar, az Iron Maiden, a banda történetéből ugyanis mozifilm készül, amely hamarosan a mozikba is megérkezik. A dokumentumfilm az együttes több mint 50 éves pályafutását meséli el, a 70-es évek londoni klubjaitól egészen a mai stadion turnékig. A filmben archív felvételek, koncert jelenetek és interjúk is lesznek, nem csak a zenekar tagjaival, hanem híres rajongókkal is, sőt megszólal például Lars Ulrich, a Metallica dobosa, és a hip-hop világból Chuck D is, fogalmam sincs, hogy ki ő egyébként. Az együttes története nem rövid. 1975-ben alakultak, és több mint 100 millió lemezt adtak el. Közben újra felmerült a nevük a Rock and Roll Hall of Fame jelöltjei között is, bár az együttes frontembere Bruce Dickinson korábban elég keményen fogalmazott a díjról, szerint a rockzene nem múzeumba való, mert az egy élő műfaj. Akárhogy is alakul, a rajongók hamarosan a moziban is átérhetik a zenekar történetét, a londoni kluboktól a világ legnagyobb színpadáig.

Házas tart a 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottad, holnap 3-tól ismét jövök, addig is hallgatod a Startot. Sziasztok, viszontlátásra!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Június eleje óta már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az országban a rendkívüli szárazság és a hőség miatt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek, a tüzekben pedig idén már 77 ember megsérült, és hárman életüket vesztették. A hatóság emlékeztet, hogy az egész ország területén tűzgyújtási tilalom van érvényben, így az erdőkben és azok 200 méteres körzetében még a kijelölt helyeken is tilos tüzet gyújtani. Jelentős vállalásokat tettek a hazai ásványvíz és üdítőital palackozó cégek a gazdasági versenyhivatal vizsgálatai nyomán, ami komoly változásokat hozhat a PET palackok újrahasznosításában. A hatóság zöld állítások miatt indított eljárást a legnagyobb gyártók ellen, és bár jogsértést végül nem állapított meg, a cégek átfogó fogyasztói edukációs kampányokat vállaltak. A jogszabályok értelmében a forgalomba kerülő műanyag palackoknak már most is legalább 25%-ban újrahasznosított alapanyagot kell tartalmazniuk. Megnyílt a regisztráció a Közhang nevű független online társadalmi egyeztetési platformra, amelyet Radnai Márka Tisza párt alelnöke mutatott be. A felület célja, hogy struktúrált keretet biztosítson a polgárok számára az országos és helyi ügyekben való véleménynyilvánításra és javaslattételre. Az új digitális kezdeményezés első kiemelt témája a hazai közmédia megújítása lesz. Augusztus közepén megkezdték afrikai vonulásokat a hazai fehér gólyák, a tapasztalatlan fiatal madarakra azonban súlyos veszély vár. A Magyar Madártani Egyesület figyelmeztet, hogy az őszi vonulás kezdetén ugrásszerűen megnő a pusztulások száma. Az elpusztult gólyák csaknem 87%-áért az áramütés és a középfeszültségű vezetékeknek ütközés a felelős. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Sportrádió.
4: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Sportrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.
5: Nem vagy

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

Sport Rádió. I'm

smell

0: világ legjobb rádiója. A világ legjobb hallgatóinak. Start Rádió.
1: Mikrofon, mikor nyuszikálnak, semmi jobb dolga nem akar. Elindult a nagy világba, hogy tanuljon valami fontosat. Találkozott is az oroszlánnal, és azt mondta neki.
2: Figyú, tényleg te vagy az állatok király?

Rádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 21-e péntek, déli 12 óra van. Új tanévre készülnek az iskolák, szomszéd ünnepre hív a Csabai Közösségi Alapítvány. Ünnepi szentmise, városi programok Békés Csabán augusztus 20-án, kitüntetésekkel és ünnepi szertartással emlékeztek Szent Istvánra Sarkadon. Már is mondom a részleteket. Békés Csabán már javában zajlanak az előkészületek az új tanévre, miközben sokan még a nyári vakációjukat töltik. Több intézményben megérkeztek a tankönyvek, amelyek átvétele, leltározása, szortírozása már elkezdődött. A Békés Csabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumhoz szerdán kora reggel futott be a teherautó a raklapokra helyezett tankönyvekkel. A pedagógusok először lepakolták a szállítmányt, majd megkezdték a kicsomagolást és a csaknem 8000 tankönyv és munkafüzet szortírozását. A főigazgató elmondta, hogy a következő lépés, hogy a könyvek bekerüljenek a könyvtár állományába, ami hosszabb folyamat, így a kollégák és a diákok is részt vesznek benne. Hozzátette, hogy náluk általában az első tanítási napon kapják meg a fiatalok a tanszereket, de idén szeretnék megkönnyíteni a folyamatot azzal, hogy a szülők igény esetén már korábban átvehetik a könyveket, így be tudják csomagolni azokat, a gyerekek pedig előre megismerkedhetnek velük, ami főként az elsősök számára jelenthet segítséget. A belvárba közel 740 diák érkezik szeptember 1-én, a felkészülés pedig rutinszerűen halad, ahol szükséges volt festést és bútorcserét is végeztek. Az Andrássy Gyula gimnázium és kollégiumba 4 raklapon közel 10 000 tankönyv és munkafüzet érkezett, amelyek egy részét tanév elején több mint 600 diák kapja meg. Varga Gyöngyi könyvtáros arról beszélt, hogy náluk a korábban visszahozott jó állapotú példányokat újra kiosztják a tanulóknak. Ez anyagilag kedvező és lehetőséget ad más típusú tankönyvek rendelésére és kipróbálására is, ami főként a nyelvkönyveknél gyakori. A rendelésnél elsődleges szempont a követelményrendszer és a szaktanárok igénye, természetesen a hivatalos jegyzékhez igazodva. A kicsomagolás és leltározás után azok a diákok segítenek a tankönyvek porciózásában és pecsételésében, akik kötelező közösségi szolgálatukat teljesítik. Emellett az osztálytermekbe is eljutatják a megfelelő kiadványokat, hogy a tanév elején mindenki egyszerűen átvehesse és hazavihesse a szükséges könyveket. Békés Csabán idén ősszel jó eséllyel nem csak köszönnek majd egymásnak a szomszédok, hanem le is ülnek egy asztalhoz, beszélgetnek, játszanak, főznek, és talán még azt is megtudják, ki lakik a kapu túloldalán. A Csabai Közösségi Alapítvány ugyanis szomszéd ünnep pályázatot hirdet a város utcáinak, lakóközösségeinek, társasházainak és szomszédságának. A kezdeményezés alapgondolata, hogy egy utca nem csupán házak és kerítések sora, hanem emberek közössége. Sokszor évekig érünk egymás mellett úgy, hogy a szomszéd nevét sem tudjuk, miközben a kutyáját már régen ismerjük. A program célja, hogy a békés csabaiak közös élmények révén jobban megismerjék egymást, és erősödjön a helyhez való kötődésük. A Csabai Közösségi Alapítvány 2023 óta támogat helyi ügyeket magánszemélyek és vállalkozások adományaiból. Korábban a Mindenkinek, aki csabai pályázat 5 közösségi programot segített, majd a Csabai Fiatalnak lenni jó felhívás 3 ifjúsági kezdeményezést tett lehetővé. Most a szomszédságok kerültek sorra. A pályázat egyszerű, nem kell hozzá rendezvényszervezői tapasztalat vagy bonyolult ötlet, lehet szomszédsági délutánt vagy estét tartani, közös játékot, vetélkedőt, kézműves foglalkozást, zenés programot, kertmozit, sportnapot, faültetést vagy virágosítást szervezni, könyv és növénycserét, batyús pikniket vagy közös főzést rendezni. A lényeg, hogy legyen ok kilépni a kapun, és ne csak a kukát vigyék ki az emberek. A szervezők különösen örülnek azoknak az ötleteknek, amelyek a helyben élők tudására építenek. Minden utcában van valaki, aki tud zenélni, sütni, barkácsolni, palántázni vagy társasjátékozni,